0: A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Mintegy 400 ezer gyermek kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fogunk bevezetni, ígérte a miniszterelnök. Júniusban 4 alkalommal tartott nagyszabású közös ellenőrzést a Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a főváros forgalmasi járatain és csomópontjain. Az akciók során több mint 26 ezer utast vizsgáltak meg, az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és 4 eltűnés miatt keresett fiatalt is előállítottak. Az ellenőrzött utasok kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, közölte pénteken a BKK. Életet mentettek a budapesti Kálvin téren, miután egy középkorú férfi váratlanul összeesett 4 éves kisfia mellett. A helyszínen tartózkodó orvostan hallgató és egy orvos azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező mentők emelt szinten folytatták az ellátást. Közben a kisfiúról a járókelők gondoskodtak, később az édesanyja is megérkezett. A férfi keringését sikerült visszaállítani, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Az országos mentőszolgálat kiemelte, a gyors és szakszerű segítségnyújtás döntő szerepet játszott a sikeres életmentésben. Közepes, 5,2 erősségű földrengés rázta meg a görög szigetvilágot Karpatosztól délre, közölte az Athéni Egyetem Földtani Intézete. A földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A földrengést a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén is érezni lehetett. Sérültekről, illetve nagyobb károkról nem érkeztek beszámolók. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, tudatta felesége pénteken az MTI-vel. Szilágyi Tibor családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangján köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változása.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Tudják, olyan alkotókkal mindig, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és én ezt már sokszor elmondtam Ágoston Anna Marinak, amikor meglátogatott minket, és ezt tartom is, örülök neked, hogy itt vagy. Megint formálod a kulturális életünket, mert minden mindenre hatással van, te egyébként komplett életutakat, meg sorsokat formálsz.
2: Igen.
1: A mondataiddal, a tevékenységeddel, a misszióddal, mondhatom?
2: Igen. Határozottan szóval, most már teljesen.
1: Jó, hogy itt vagy megint. És ezt most úgy képzeljék el a hallgatók, ezt mindig elmondjuk, hogy Anna Mari nem kis utat tesz meg, amikor a stúdiót veszi célba. Hány kilométert teszel meg ahhoz, hogy itt lehess?
2: Hát 800 körül.
1: Na, és a legtöbbször autóval.
2: Igen, ugye? Személyesen utazol néha, Anna Marival.
1: Oké, utazol Anna Marival, te is, de most már szerencsére az olvasók is tudnak veled utazni, nem csak könyvben, hanem majd egyéb módon is, erről is beszélünk. De amikor te itt vagy Magyarországon, akkor általában képzéseid is vannak. Workshopokra járhatnak a te követőid, író-olvasó találkozók is vannak rendszeresen, és milyen jó, hogy most már forgatsz is itt Magyarországon, mert rengeteg budapesti is, meg magyarországi követőd van, akik téged hétről hétre követnek.
2: Van,
1: na,
2: valóban.
1: Mesélj akkor, kérlek.
2: Hát ez egymásra épül az egész, mert annó, mikor hozzád voltam legelőször, akkor az első könyvemet mutattuk be, aztán voltam ugye a második, meg a harmadik könyvemet.
1: Hát három kötetes szerzővel beszélgetek, kedves hallgatóink, akkor ezt hadd mondjam el, és Anna Mari az, aki segít megvalósítani mások álmait.
2: Igen.
1: Közben a sajátodat is?
2: Az mindenképp. Tehát
1: az működik. De ez is egy álom volt, hogy segíts másoknak?
2: Azt hiszem, hogy már gyerekkoromban volt ez az érzés úgy valahol legbelül, hogy nekem segítenem kell, mert túléltem bizonyos szakaszokat a könyveimbe, meg is osztottam ezeket a gyerekkori dolgokat, hogy hát most mondjam azt, hogy íve felfele, meg ez az átfogás egy picit átalakult, mert azt a világot éljük, hogy mindenki az online világot keresi, nem a fizikális könyveket, és akkor egy picit csalódott voltam a sok könyv, meg a sok jó dolog, amit tartalmaznak, hogy az nem jut el annyi emberhez, mint amennyire én szerettem volna, és akkor mellé jöttek ezek a videók, az online

0: és nagyon-nagyon sok embernek tud segítségére lenni.
1: Na de közben meg a három könyv az alap. Utaz Anna,
0: a nélkülással indulunk, na. Tehát az mindig az autómban van, és az valahogy egy bibliaként szolgál.
1: Na de három biblia.
0: Igen.
1: Utazás a szíved körül, ez volt az első.
0: Így van.
1: Így él túl.
0: Igen.
1: A második. Mentő van a nehézségek leküzdéséhez, és építs végre a saját életed, az a legutolsó, a harmadik.
0: Amire gyakorlatilag nagyon-nagyon büszke vagyok, mert azt gondolom, hogy az a teljes.
1: Az a korona?
0: Az a korona, igen.
1: Na, szuper.
0: És már várják nagyon a negyediket, de nem mertem már megírni senkinek semmit, mert ahhoz, hogy megszülessen az én szemszögemből egy könyv, oda valamit vagy le kell tegyek az asztalra, vagy olyan élet... megél dolgokat kell tapasztaljak, hogy érdemben tudjak írni az embereknek. Tehát,
1: hát vagy itt vannak most már a podcast beszélgetéseid.
0: Igen. Nem
1: csinálsz egy interjút.
0: Azért, mert nem biztos, hogy mindenki beleegyezik.
1: Jaj, de hogy nem.
0: Hát jó, hát
1: aki elment egyszer interjút adni neked az autódba, mert hogy tulajdonképpen ezért is jöttél, igen, most Magyarországra, igen, a workshopok mellett, hogy forgass.
0: Pontosan.
1: Beülnek melléd mindenféle olyan emberek, akik szintén nagykövető táborokkal rendelkeznek az önfejlesztés útján, ha
0: így
1: jól
0: van.
1: Tudom.
0: És olyan emberek, akiktől még én is tanulok. Tehát, uh-huh, hogy nagyon élvezem a stílusukat, nagyon élvezem, ahogy élik a hétköznapokat, és azt mondom, azt gondolom, hogyha összefogunk, vagy esetleg együtt ilyen podcasteket fogok minél többet csinálni, akkor... hogy is mondjam, milyen megerősítéseket kapnak az emberek. Uh-huh. Tudod, mert néha azt hallom, hogy nekem könnyű, meg egyedül...
1: Ja, hát mindig, na, azt mondják állandóan,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, igen,
1: persze,
0: igen. És
1: hogy
0: akkor, hogy hát, ha mellettem ül még valaki is annak is olyan könnyű, akkor nem ez lesz a sláger, hogy nekünk könnyű,
1: jó,
0: hanem,
1: hát könnyű volt azt,
0: hanem elkezdik megnézni, hogy mi is az, amivel foglalkozunk, hogy ő ki, én ki vagyok, uh-huh, meg mi van a háttérben, meg hogy mit tudunk nyújtani.
1: Azt akartam az előbb pont mondani, hogy könnyű volt azt a sok rettenetet átélni, meg túlélni, amit egyébként át kellett élned.
0: Pontosan.
1: És amiről írsz a három könyvben, úgyhogy...
0: A tapasztalataim vannak a könyvekben.
1: Tessenek utána csinálni.
0: De lehet, hogy soha nem fognak utolérni, mert addig én már megint egy tapasztalásom megy. Most nagyon-nagyon sokat tapasztalok azáltal, akiket meghívok, és hallom a podcastek során, amiket ők is megélnek, de nem az a nagyon döbbenet az egészben, hanem amikor pontosan vége van annak a podcastnek, és utána mindenki úgy megnyílik, és akkor az élet sorsokat, feladatokat, vagy az, amivel foglalkoznak, mikor végighallgatom, akkor mindig mondom, hogy nem csináljuk újra, vegyük fel ezt, uh-huh, is, tudod, van mindig ez a jó tapasztalás utána, hogy megnyílnak az emberek, még azok az alanyok is, akik, uh-huh, gyakorlatilag ők is ezt csinálják, ezzel foglalkoznak. Viszont van olyan része is ennek a dolognak, hogy most már Utaz Anna Marival lett egy ilyen tényleg
1: így brand. Találjuk meg a közösségi oldalon?
0: Igen.
1: Ezt kell beütni.
0: Pontosan.
1: Utaz Anna Marival.
0: És okay. Egy YouTube-on is fent van, hogy ez egy brand, ahol már megkeresnek emberek,
1: ja,
0: hogy szeretnének utazni Anna Marival. Csak itt néha az van, hogy nem azt mondom, félreértik, de gyakorlatilag igen. Mert ez nem arról szól, hogy itt komédiázunk, meg előadjuk, hogy jaj, de ügyesek vagyunk, és közben beledöglünk, hanem itt valós dolgok vannak. Uh-huh. És azt szoktam mondani, hogy olyan embereket szeretek magam mellett hallgatni, akik vagy letettek valamit az asztalra, vagy a közösségnek adnak, tehát, hogy nem elvesznek, hanem adnak, és értékben tényleg képviselnek egy olyan szintet, amit sok ember számára tanúságos lehet. Tehát most én nem nézek le senkit, Isten ments, tehát senki, még egy takarítónőt is szívesen beültetek. Nem ez a lényeg, hanem sokan félreértik. Tehát, hogy utazzunk egyet, jó, mosolyogjuk meg, de ez nem erről szól, ez arról szól.
1: Ez egy lelki utazás.
0: Hát ez egy nagyon. Tehát ez egy, hogyha valaki végignézi és visszanézi a podcasteket, akkor itt életsorsok, tehát olyan emberek vannak úgymond megszólaltatva, akinek van valamilyen mondandója, és mindenkinek van mondandója. Itt a kérdés az, hogy őszinte vagy-e, tehát meg tudsz-e nyílni a podcast alatt, uh-huh, vagy még mindig azt a szintet akarod tartani, amit a köznép előtt, hogy lássanak. Uh-huh. Viszont voltak olyan alanyaim, akik... szintiszta valóság, igazság, és nem tetszett a köznépnek, mert hát ugye, mikor végighallgassa a rokonod, meg a hozzátartozod, akkor tudod, hogy ledöbbennek, akkor meg törölle, meg ilyenek is voltak, tehát nagyon sok tapasztalatom van. Ezen a téren nagyon élvezem egyébként, és lehet, hogyha ezek nem lennének, akkor nem tudnék ilyen jó sztorikat írni. Már ha valaki

0: A Facebookon követ, akkor mindig van ennek előzménye, mindig leírom.
1: Ezeket megosztod.
0: Igen, megosztom. Persze megosztom azt, hogy kivel készül, hogy meg mi van a háttérben, meg hogy hol kapják meg őket is. Tehát, hogy végül most mondjam azt, hogy én vagyok saját magamnak a menedzsere, az igazgatója, az adminisztrátora, meg minden.
1: Hát van már hogy... mindenkinek, marketingesnek is
0: nekem, nekem nincsen semmi szponzor, meg a hátam mögött nincsen, tehát ezt önerőből csinálom, meg, meg nagyon szeretem ez a lényeg.
1: No, hadd mondjuk el, hogy pontosan honnan jöttél Erdélynek, melyik
0: Barót.
1: Részéről. Barótról. Csak hogy tudják hova tenni a hallgatók, ez elég messze van, ugye? A,
0: jó,
1: a román határ felé?
0: Hát Románia közepén van.
1: A közepén, pontosan. Bocsánat, akkor azt akarom mondani, hogy azokhoz a részekhez van közel, ahol már inkább
0: már
1: románok.
0: Már inkább magyar van, inkább azon a részén, ahol én vagyok, magyarok vannak.
1: Magyarok, de igen. Utána már azok már a román már... települések jönnek, ahol már kevesebb, ugye?
0: Így van.
1: Na, nagyjából ezt akartam csak átadni. Amit hallanak most a hallgatók, azt a tájszólás, mert van tájszólás,
0: biztos,
1: az annak köszönhető, hogy ott éled az életedet.
0: Így és van, ott, és nem is szeretném megmarkoztatni.
1: Felétek így beszélnek. Azt gondoltam.
0: Ilyen jó székelyes.
1: Ilyen ízes. Ilyen ízes az
0: igen.
1: Egész. Van ennek bája egyébként.
0: Köszönöm.
1: Úgyhogy ne is tedd le. Ezt kívánom neked, hogy ez maradjon.
0: Habár a fiam mindig azt mondta, hogy amikor én itt vagyok Magyarországon, akkor kitöröm a nyelvem. Úgyhogy ez is lehet, hogy ez még nem az a valós, hanem már tört nyelvem van, de nem tudom, vissza kell hallgassam.
1: Formálód te is, folyamatosan. Érdemes felsorolnunk neveket az Utaz Anna Marival vendégseregéből? Tudod, fejből, vagy inkább ne hagyjunk ki senkit, és ne nézzék
0: hát az igazság, hogy tényleg nagyon sok név van, nem szeretnék senkit megsírteni, most valakit előtérbe
1: teszek. Nézzenek rá a YouTube-on,
0: pontosan,
1: vagy a Facebookon.
0: Kinek mi tetszik, de okay. Vannak jó magyarországi, tényleg ezzel foglalkozó, és tényleg motivációs dolgokat osztunk meg, és nagyon jó életutak vannak, úgymond megosztva ezen a területen.
1: Tudsz proféta lenni a saját hazádban?
0: Nem.
1: Egyáltalán?
0: Egyáltalán.
1: Sokkal többen követnek, szeretnek itt mondjuk Budapesten, vagy mondtad. Magyarországon?
0: Igen, akár. De azért, mert hát igen, mert mutogatás van. Hogy bezzegnek ki, meg nem látják a háttérmunkát, meg azt
1: hát gondolom, azt az őrületes energiát, amit beleteszem.
0: Igen, igen, de nem is kell, tehát, hogy bár csak ennyi lenne a probléma, mert hogyha oké, hogy nem ismernek el, mert nem is érdekel, hogy elismerjenek, vagy tényleg, hogy proféta legyek a saját hazámba, csak hogy azok nem engedik pont magukba ezt az információt, ezt a segítést, akinek a legnagyobb szüksége van, és ott vagyok egy karnyújtásnyira, és nem.
1: Lesz az a pont szerintem.
0: Na, hát bízok benne.
1: Igen,
0: bízok benne, igen. De az is olyan nagyon döbbenet volt itt számomra, hogy itt is találkoztam nagyon jó szakemberekkel, és ugyanezt panaszkodták itt el, hogy úgymond azok a keresett személyek, akik talán nem is hitelesek, és jó a marketing,
1: ja,
0: meg
1: hát
0: jó sok pénzük van. Hát de várjál, akkor most hogy van? Akkor mi most hagyjuk fel ezt a szakmát?
1: Nem, de hogy is, nem kell feladni. Szerintem majd tisztában kellene látniuk az embereknek.
0: És meg le fog szűrődni, meg azok. Én
1: igen,
0: mindig
1: hát
0: azt gondolom,
1: a magyar önfejlesztő ipar aztán az katasztrófa. Tehát annyi kókler van, hogy és pont azok a legnagyobbak, akik a legnagyobb
0: igen,
1: tömegekkel
0: igen,
1: rendelkeznek.
0: Igen, bírnak, és sajnos mi...
1: Nincs eszköz nem adnak. Csak a közhelyeket pufogtatja gyakorlatilag.
0: Tehát a tapasztalat nincs a hátam mögött. Emberek elolvasnak egy könyvet, és azt gondolják, hogy akkor azt már meg tudják tanítani XY tömegnek, és itt vannak a hibák, mert nincs tapasztalat mögötte, és én ezért hiszek magamba, hogy rengeteg tapasztalat, de teszek is érte, hogy gyűjjenek a tapasztalatok. Tehát nem állok meg egy bizonyos szakasznál, most 3 könyvet megírtam, és felteszem a lábam, és de jó, mert forog a könyv, és kész, hanem folyamatosan érdekelnek az új dolgok, érdekel az, hogy adjak minél többet, és minél többet tapasztalok, annál többet tudok adni. Tehát itt a lényeg az. És a visszajelzésekből pedig mindig kapok. Hát ez a 2 nap, hogy itt forgattam, és ezek a podcastek, hát azt nem tudom elmondani, hogy mellesleg ugye vezetés közben történik ez az egész podcast, figyelni ezt a magyarországi forgalmat a nem olyan, mint nálunk, igen, és akkor figyeljem. Nem is azt mondom, hanem más.
1: Aha.
0: Tehát abszolút más. Okay. Nagyon szeretek vezetni, ezzel sincsen problémám. Nem is emlékszem, hogy hol jártam, tehát ez a durva, amikor megállunk, és mégis mindig visszamegyek az adott helyszínre. Pedig abszolút fingom nincs tényleg, hogy néha hol járok, de nagyon jó a memóriám, nagyon figyelek ezekre a dolgokra, és menet közben még figyelem az alanyt, meg hogy mit mond, meg mit kérdezzek. Tehát én imádom ezeket a dolgokat, mert hogy is mondjam, hát kihívás. és ez ad nekem mindig pluszot, és tudom, hogy én tanulok ebből a legtöbbet, akkor meg a legtöbbet, ha tanulok, akkor tudok adni.
1: Uh-huh. Miért nem költözöl Magyarországra? Ez fel sem merült?
0: Hát én nagyon honvágyas vagyok.
1: Aha, ja, értem.
0: Meg ilyen szívem csücske nekem Erdély, uh-huh. úgyhogy nem.
1: Erdély ország.
0: Nem, fel sem merült.
1: Jó, megértettem. Ezt a párszor már megkérdeztem tőle. Mindig megfogom, amikor jössz, mert hát akinek ennyi követője van itt, azért jó, persze miért ne lehetne onnan.
0: Lásd, de nagyon szeretek
1: Bagos
0: itt
1: Jékat, is. Tehát ott is a félzenekar kint maradt, ha jól tudom.
0: Igen, akár igen.
1: No, te hol tartasz az úton? A fejlődésedben?
0: Hát én most úgy érzem, hogy magabiztos, tehát hogy is mondjam, nem tudnak leverni a lábamról, uh-huh. magabiztos
1: tehát,
0: vagyok.
1: Tehát rendkívül erős?
0: Igen, igen. Tehát nagyon sok támadás ér, nagyon sok nehézség mellett, úgy érzem, hogy most magabiztos vagyok, tudom, hogy merre tartok, mit akarok, és ehhez van megfelelő erőm. Tehát én most ezt érzem.
1: Azért azt hagyd mondjam el a hallgatóknak, hogy Anna Mari az az ember, aki körbejárta konkrétan a világot. Tehát
0: pontosan.
1: Aztán te minden kontinensen rengeteg országban jártál, és rengeteg országban tanultál.
0: Így van.
1: Tehát lehet sok mindent mondani, de még egyszer mondom, akkor tessenek végigjárni ezt az utat.
0: Igen.
1: A tanulásokban is. Tehát te rengeteg pénzt is elköltöttél mindenfajta képzésre.
0: Így van.
1: Mert és az energiáról, a beletett hitről, meg időről nem is beszélve.
0: Meg az én nagymesterektől tanultam. Tehát uh-huh. azért azt se felejtsük el, ahonnan én indultam 15 évvel ezelőtt, azok ilyen nagyon nagy mérföldkövek voltak, hogy uh-huh. tényleg energiát fektettem bele, meg felkeltette az érdeklődésemet bizonyos trénerek, tehát akárkit én se hallgatok meg uh-huh. akárkit szívem én nem érzek, akkor nem hallgatom, csak azért, hogy álljak be a sorba, tehát nagyon
1: te
0: kell azonosuljak.
1: Te mégis összeraktál egy saját módszert
0: igen,
1: ezekből.
0: Igen, ebből raktam össze, és ebből vannak a képzéseim, adj esélyt magadnak, a képzésnek a címe, amit nagyon-nagyon szeretek, az egynapos képzés, uh-huh. És ott úgy érzem, hogy ott azért nagyon meg tudnak változni emberi sorsok, és látom
1: már
0: a fejlődést. Igen.
1: Aha.
0: Igen. Tehát nagyon nagy a szembesítés, és pofán vág. Olyan, hogy sírva mennek el, de mindig mondtam, hogy inkább itt sírjatok.
1: Itt Pesten is sírnak?
0: Igen.
1: Tényleg? Tehát ez nem helyhez kötött.
0: Nem helyhez kötött, tehát...
1: Milyennek látod a magyar főváros embereit, vagy lakóit?
0: Én szerintem sokkal nyugisabbak, mint nálunk.
1: Nem mondod?
0: De.
1: Tényleg?
0: Uh-huh.
1: Nem gondoltam volna,
0: de.
1: Ez lesz a válasz.
0: De, sokkal nyugisabbak.
1: Aha.
0: Meg nálunk, én azt gondolom, hogy nálunk olyan összevisszaság van, ugye, mivel tényleg én érzékelem a román részt is, meg a magyar részt is, összevisszaság van, meg úgy nem igazán leli senki úgymond a helyét, pedig annyira szeressük, hogy magyarok vagyunk, és mégse vagyunk magyarok a hazánkban, tehát ez egy olyan hülye helyzet, de erről nagyon sokszor szoktam beszélni.
1: És most nyilván nem politizálunk, mert ebben a műsorban nincs politika, ezt értse mindenki jól,
0: így van,
1: meg kezelje a helyén.
0: És ez egy olyan állapot, ami ezt teszi velünk, hogy nem vagyunk nyugodtak, tehát soha nem tudunk nyugodtak lenni.
1: Na de közben
0: lenni.
1: Meg ezt szeretnéd, nem? Hogy átadni.
0: Hát igen, tehát
1: csak
0: hogy
1: a nyugalomból van.
0: A biztonság az mindig bennünk van. Legbelül van, és hogyha te megismered önmagad, és gyakorlatilag önmagadon munkát végzel, akkor a világ körülötted lehetnek atombombák is, te akkor tudod, hogy jól vagy. Bármi fog érkezni, te úgyis jól vagy. Tehát az a lényeg az önismerettel az, és azt pont ezt nem akarják az emberek, hogy önmagukat megismerjék.
1: Hát mert a meló, mert meg a szembesítés.
0: Az a fájó, olyan fájó magukra. Tud lenni, és én mindig azt mondom, hogy ott kell kezdeni. Ha jól vagy önmagaddal, akkor minden napok is jó.
1: Irányban. Milyen képzések vannak még? Van ez az egynapos?
0: Nekem ez van.
1: Nincsen több? Nincs. Tehát több napos?
0: Nincs.
1: Az szándékosan?
0: A könyvben mutatok. Igen. Hát arra úgy nagyon ráfókuszálok.
1: Na ez nekem nagyon szimpatikus, mert én azt láttam, hát főleg a magyar kutyaütők az önfejlesztő iparban, akik tulajdonképpen olyan anyagot, amit egy nap alatt le lehetne tanítani, azt széthúzzák azért úgy ugye minél több pénzt.
0: A csomagok legyenek?
1: Hát meg hogy több napon át ugyanazt rágják
0: nem,
1: egyébként,
0: nem,
1: és
0: akkor...
1: hogy nyilván az befizeted 3-4-szer.
0: Pontosan.
1: Na, szóval
0: egy
1: innen csokoltatjuk ezeket a remek segítőket.
0: Igen.
1: Önzetlen gesztust. Nem nagyon
0: ismerem. De működik,
1: hát minden működik, hát szerintem az emberek előbb-utóbb majd felébredni.
0: Csak egy jó marketing kell hozzá. Én is azt mondom, hogy fel fognak ébredni, és akkor jó, nagyon sokszor az majd tanulunk belőle, de nagyon sokszor nem tanulunk belőle. Csak azt látjuk, hogy elveszítettük a pénzt.
1: Uh-huh. Na jó, mondom, egyszer majd felébrednek.
0: Igen, hát most 2026 erről szól felébredés.
1: A felébredésről?
0: Igen.
1: Uh-huh.
0: meg a tisztítás. Meg a
1: hölgyek vagy urak járnak elsősorban hozzád?
0: Ezt sem mondanám, így nem tudom konkretizálni.
1: Te teljesen vegyes?
0: Igen.
1: Párok is mennek?
0: Igen. Főleg a kabinetben, mert ugye van Szent Györgyön kabinetem, és akkor akinél már... Sepsi-Szentgyörgyön, akinél már letisztulnak dolgok, akik már bizalmat szavaznak, már ott a nehéz. Ugye, hogy mondtad, hogy saját hazámban nagyon nehéz ezt úgymond kivitelezzem meg, hogy elhiggyék az emberek, hogy jöhetnek szívvel lélekkel megnyílni, mert nem egy hagyományos módszert használok, hanem én inkább a lelki vonalat támogatom, meg nagyon fontosnak tartom, hogy lelkileg jó legyünk.
1: Te most jól vagy lelkileg? Töltenek is egyébként ezek a
0: engem
1: kurzusok?
0: Nagyon. Engem nagyon, és az ilyen nem csak a podcastek, hanem egy ilyen nagyon mély eset, vagy valaki nagyon nagy fájdalmakat él meg, akkor én ebből nagyon tudok azért töltekezni, mert megnézem azt, hogy hol van az elakadása, én mibe tudok segíteni, és akkor azáltal, hogy én segíteni tudok az ő nehézségén, akkor ez engem nagyon feltült. Nagyon drámai helyzetek is vannak. Tehát nem egy egyszerű módszer, amivel ugye mi kell foglalkozunk meg maga a hallgatás, hogy tudjál jól hallgatni, meghallgatni embereket.
1: És aztán jól irányítani.
0: Igen, aztán van az a része, amikor ugye elfogadtatni a helyzetet, mert nagyon sokan azt várják, hogy azt mondjam, hogy ami nincs, tudod? Hogy de jól csinálod, de közben nem. És amikor a valóságról beszélgetünk, akkor döbbened, hogy az emberek nem azt hallják, amit ők akarnak hallani. Én nagyon őszinte vagyok, ezért nagyon sokan nem szeretnek. Én ki is tudom mondani, hogy utálnak kimondottan.
1: Jó, hát az is.
0: Ezt így ki tudom mondani, azért,
1: erős.
0: Mert nagyon erős. Mert ilyen vagyok. És őszinte vagyok, és az emberek nem
1: az
0: szeretik.
1: Az
0: őszinteséget.
1: Na jó, de nem adod fel.
0: Nem.
1: Mész előre.
0: Nem, mert meg vagyok győződve, hogy ha én őszinte vagyok, akkor előbb-utóbb csak megnyílnak azok az ajtók, tudod. És...
1: Kedves hallgatóink, utazzanak Anna-Marival.
0: Mindenképp.
1: Ott a lehetőség.
0: Ott a lehetőség, jelentkezzenek.
1: A Facebookon, mindenfajta közösségi oldalon ott vagy?
0: Igen. Spotify, igen.
1: Tehát Spotify-on ott gondolom a hang verzió van rajta.
0: YouTube,
1: tehát
0: Facebook, Insta.
1: Azok
0: igen.
1: Ágoston Anna Mari Y-nal így kell megtalálni, és ágostonannamari.com a weboldalat.
0: Így van.
1: Ott is. Az összes könyvet megtalálják, úgyhogy szívből ajánlom. Anna Marit már csak az őszintessége miatt ő felmerte ezt vállalni.
0: Köszönöm.
1: És legközelebb meg azt mondta, hogy érzed a szeretetet. Na azt is érzed.
0: Igen, van, hát hogy.
1: Na hát az a lényeg, aminélkül nem is tudnál tovább menni.
0: Hát gondolom, hogy van az a réteg, aki nagyon szeret. Tehát nem mondtam, hogy olyan nincs, csak azt is érzem, amikor
1: a másik oldalt.
0: Na, de pont legyen. Ezért jó, mert a fejlődés itt kezdődik.
1: Hát az lenne gond, hogyha olyan...
0: Tükör.
1: Középen állnál, és olyan
0: tartok az
1: semleges lennél.
0: Az nem jó.
1: Na, én is ezt gondolom. Örültem neked.
0: Köszönöm.
1: Vigyázz
0: szépen.
1: Magadra, és óvatosan az úton.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Hazafelé. Ágoston Anna-Marival beszélgettem, kedves hallgatóink, szívből ajánlom őt, és Anna-Maritól most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult. Volt egy

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Jakab Gabit köszöntöm nagy szeretettel, örülök, hogy itt vagy.
2: Szia, köszönöm nálam. Én is.
1: Mondd, hogy nem utálsz.
2: Nem.
1: Mert hogy szerettél volna megtornáztatni engem az elején, de azt mondtam, hogy hagyjál békén.
2: Igen, szerettem volna egy kicsit mobilizálni a válladat, hogy megismert, hogy milyen az a kis apró mozdulatok, amik nem nehezek, de jót tesznek a vállövnek, a válnak és a hátnak, de nem hagytad magad.
1: Hát mert még fel akartad lenni kamerára, és megijesztett a kamera. Azért nem. Na, te azért vagy, hogy segíts.
2: Igen, pontosan.
1: Nekem, nekünk, mindenkinek. Pontosan miben? Egy komfortosabb életben?
2: Az én szakmám
1: fájdalmak nélkül életben?
2: Segítő, úgymond, hogy a személyjelzés, a gerinctréning is egy ilyen segítő munka, ami ahhoz kell, hogy a mindennapok jobban menjenek, hogy ne fájjon a hátad, hogy ne fájjon a csípőd, ne fájjon a térded, akkor akinek fontos az alakjával törődni, akkor ugye legyen olyan alakja, amit szeretne, vagy kitalál magának, vagy valamennyire közelítve hozzá, meg még coach is ugye egy edző, mert nagyon sokat beszélget a vendégeivel.
1: Uh-huh. A lelki dolgokról?
2: Igen.
1: Na, akkor ebben
2: minden
1: segíts.
2: Megosztanak velünk. Oda jön a vendég.
1: Mint egy pszichológus.
2: Hát olyan is.
1: Mint a fodrász.
2: Igen. Eltelik a napjuk, a vendégeknek oda jönnek és beszélnek, és elmesélik, hogy mi van velük, mi történt. Akár tanácsot lehet adni, vagy csak meghallgatni.
1: No, de a lelki őrületek befolyásolják? A súlyt, azt, hogy mennyire tudunk fogyni, mennyire vagyunk egyáltalán fittek.
2: Van, akinek befolyásolja, ugye vannak a stresszevők, van, aki stresszre eszik, édességet akár, vagy többet
1: teszik. Én mindent teszek.
2: Stresszre?
1: Miért? Persze.
2: És van,
1: meg amikor nincs stressz, akkor is.
2: Hát igen, azzal nem tudok mit csinálni.
1: Na de tényleg most, mi van azok, akik fegyelmezetlenek? Tehát elmennek hozzád, és szeretnék, hogy segíts, de fegyelmezetlenek. Tudsz velük mit kezdeni?
2: Hát a fegyelmezett emberekkel sokkal nehezebb együtt dolgozni, mert ugye nincs meg a motiváció arra, hogy ő most valamit el szeretne érni, van egy dátum, vagy nem érzi jól magát, van egy egészségügyi probléma. Ugye egy elszántsággal sokkal jobban együtt tudok dolgozni, mint azzal, aki nem annyira érdekel, vagy nincs motivációja arra, hogy jön, esetleg nem jön oda az időpontra, akkor ilyen emberekkel szokott előfordulni, hogy lemondják, nem elég motiváltak, eljön ötször, aztán nem jön.
1: De a te felelősséged meddig terjed ilyenkor?
2: Hát az én felelősségem azért én se tudom ott tartani. Tehát a szabad akarat. Az már, hogy eljön hozzám, és mondjuk engem megkeres, az már egy jó lépés, de aztán ugye nem tudom ott tartani, ha ő nem akarja.
1: Uh-huh. Én azt, nem is akarod?
2: Én nem vagyok ilyen erőszakos, de nálam mindig ott maradnak sokáig egyébként valahogy. A pozitív légkör, az, amit kapnak. Van, aki 17 éve jár hozzám edzeni, van, aki 8, van, aki 7. Visszatérő vendégeim vannak, eltűnik 3 évre, visszajön.
1: És soha nem teszel szemrehányást?
2: Nem.
1: Itt Budapesten élsz, alkotsz?
2: Igen, 13. kerület.
1: Na, pláne, hogy mindennek a középpontjában. De aki 17 éve jár hozzád, ő szerinted miért választ téged még ennyi ideje? Ami a szívből gratulálok, ez ritka.
2: Köszönöm. Nekem főleg ilyen vendégeim vannak, akik ilyen régóta járnak. Hát szerintem szeret engem, biztos, remélem.
1: Az oké, okay, az alap.
2: Igen. Szereti, amit csinálok. Én ilyen mobilizációs, teljes testes edzést csinálok. Én nem csak valamire rámegyek, hanem mindig az egész testet mozgatom, és ettől jobban érzi magát. Az alakja nem, aki rendszeresen csinálja ezt a mozgásformát, az nem is, tehát hogy folyamatosan karban van tartva az izomzata, nincsenek sérülései, ritkán fáj a háta, folyamatosan visszajön, emberileg, ugye beszélgetek velük, pozitív vagyok, szerintem ezért, mert hát nagyon sok konkurencia van, elmehetnének, de nem mennek el, de nem azért, mert hogy én nem engedem, hanem nem mennek el.
1: De 17 év után gondolom már mindent tudnak, hogy kell egy feladatot megcsinálni, tehát megtanultak tőled mindent.
2: Igen.
1: Ellesték.
2: Igen.
1: És simán meg tudnák csinálni maguktól is, de mégsem.
2: Igen.
1: Tehát ragaszkodnak hozzád.
2: Maguktól nem csinálják meg az emberek. Ez olyan, mint otthon a bicikli, egy idő után az ugye van. Ruhatároló.
1: Tényleg az egyik.
2: Vagy a futógép, az is valami tároló. Maguktól az emberek nem elég elszántak. Kevés az olyan ember, nyilván olyan is van, aki magától tornázik. Szerintem. Uh-huh. Jobb neki a közösség, hogy egy hozzáértő szakember, azért én 28 éve vagyok edző, szóval, hogy...
1: Hát szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Azért én odafigyelek rájuk meg, amiket ők mondjuk megtanultak, attól biztos, hogy nem lesz baja. Semmilyen olyan baja, ami mondjuk káros.
1: Na, hát ez nem rólam szól ez a műsor, a te vagy most
2: elgondolkoztál magad?
1: Nem, elmondom, hogy mi volt, ami engem visszatartott attól, hogy új életet kezdjek. Én hiszek az átkattanásban, tehát én egy nagyon nehéz eset vagyok, de néha át tudok kattanni. És amikor átkattantam, és elkezdtem járni edzeni, akkor én úgy voltam el, hogy nekem nem kell személyi edző, és bocs, ez pont nem rólad szól, de én azt láttam, hogy állandóan nyomkodják a telefonjukat, nem figyelnek
2: én
1: oda. Nem. Örülök neki.
2: Én odafigyelek, sőt, örülök, hogy nincs rám a telefonom, amíg edzek.
1: Na oké, nekem nem volt jó tapasztalatom, ugyanakkor meg a gépeket nem tudtam kezelni, tehát valakinek meg kellett mutatni. A legszimpatikusabbhoz oda mentem, közölte, hogy akkor vegyek egy egész hónapot, mert ő nem fogja megmutatni csak úgy. Tehát akkor lennem kellett tőle.
2: Hát akkor neked így lehet, hogy a rossz tapasztalataid miatt vagy ebbe a helyzetbe, hogy nincs ehhez kedved, ami egyébként abszolút érthető.
1: És akkor elmondom neked, hogy 40 év nem sportolás után elkezdtem sportolni, mert mindenki mondta, hogy na majd milyen jó lesz, és majd higgyem el, még kreatívabb leszek meg. És ott, hát olyan fáradt, olyan beteg, mármint, hogy annyi fájdalmam szerintem életemben nem volt, mint akkor, amikor edzettem, mint a konkrétan mindenem fájta a személyedzés vagy edzés mellett.
2: Lehet, hogy nem ez a mozgásformád.
1: Valószínűleg igen.
2: Mert annyiféle mozgásforma van, nem biztos, hogy a konditerem a te utad.
1: De ebben te segítesz?
2: Persze.
1: Tehát, hogy személyre szabottan meglátod az embernek, vagy kiválasztjátok, hogy melyik az, ami
2: igen,
1: neki való.
2: Igen, persze.
1: Tehát valószínűleg 17 év azért jár hozzád valaki, mert megfelelően inspirálsz, vagy motiválsz.
2: Igen, én egy inspiráló személy vagyok, azt gondolom, és igen, azért járnak hozzám, mert megkapnak mindent tőlem, ami neki szükséges.
1: Egy csomagban.
2: És nem is nagyon változtam, tehát ilyen voltam 20 évesen, meg most is ilyen vagyok, 21 évesen, és igazából szerintem ezért járnak sokan.
1: Na, 21 évesen, de már 28 év vagy a pályán, ugye ezt elmondtad.
2: Na, ez akkor hogy van?
1: Nem, inkább azt mondd el, hogy mi tart téged ennyi idején, és ezt tényleg nagyon értékelem mindenkit, a mai világ ugye miről szól, mindenről, nem csak az állandóságról. Tehát az, hogy...
2: Igen.
1: Munkahelyet váltanak emberek, de még hivatást is. Hetente, havonta, ahhoz képest a 28 év az magáért beszél.
2: Én már 14 évesen otthon elhatároztam a szobámba, amikor Cindy Crawfordra ugráltam videókazettára, hogy én edző leszek, és akkor ezt edző is lettem, valahogy úgy sodort az élet, mert ez egy szép szakma. Nyilván ennek is vannak hátulütői, de ezzel a 28 évvel mindig valami történt, amitől más lett. Az elején tartottam edzőtermekbe órákat, akkor kitaláltam, hogy lesz saját edzőtermem, azt megvalósítottam, akkor tánccsapatom volt közben, tartottam vízitornát, voltam foci csapatedzője, a Covid elvitte a nagy helyemet, akkor most kicsibe csinálom, akkor váltottam, végeztem, elkezdtem magam fejleszteni, akkor lett más végzettségem ebbe. Mindig van benne valami megújulás.
1: De
2: és
1: a sportot sosem hagytad el?
2: Nem. Max egy-két hétre, amikor nyaralni voltam.
1: Uh-huh. Utána bepotoltad.
2: Igen.
1: Amit kellett.
2: Igen, de én versenysportoltam gyerekkoromban is. Szóval, hogy az egész életem egy sport. Mellette nekem is voltak munkahelyek. Szóval nehéz lehet egyébként eldönteni az emberek többségének, hogy mi neki az az igazi, és sokszor az emberek nincsenek a helyén egész életükben, nem azt csinálják, ami neki ugye jobb lenne.
1: Ami szenvedélye, meg amiben jól is érzi magát.
2: Igen, és ezért váltogatnak szerintem munkahelyeket, uh-huh. Mert nincsenek jó helyen, de ugye pénzt azt kell keresni, meg ki kell fizetni ezt, ki kell fizetni azt. Szóval, hogy ezért az emberek többsége nem azt csinálja, amit ő igazán ugye szeretne. Nincs olyan lehetősége, vagy nincs meg benne, nem tudja, ő se tudja, hogy mit csináljon. Én meg már ezt tudtam. Uh-huh. Már akkor tudtam, és...
1: Meg is találtad.
2: Igen.
1: Akkor szerencséd volt.
2: Igen.
1: Egészen korán. No, de hát, hogy az, hogy a mai napig ezen a pályán, vagy azt mondtad, hogy meg kell újulni, azoknak is meg kell újulni, vagy meg kellene, akik nagyon nehezen kattannak át az egészséges életmódra?
2: Hát már az is egy ugye megújulás, hogyha az előző, a nem sportolós életformából szeretnél egy sportolós, már az is egy megújulás, persze. De szerintem neked nem a konditerem a...
1: Akkor mit kell sétálgassak? Na pont a 3-4 kört tegyek a Városligetben? Már volt, aki
2: az
1: ezt
2: is
1: mondta.
2: Jó. A futás... Sétálni. A futásról most nem beszélek, mert arról van egy véleményem, de azt most nem mondom el, mert sokan szeretnek futni. Uh-huh. Úgyhogy szerintem neked az ilyen mobilizációs akár gerinctréning.
1: Igen.
2: Most ha neked úgyse célod az, hogy lefogyjál először is, nem? Hanem csak egy kis mozgás. Ahhoz, hogy lefogyjál, ahhoz teplálkozáson is kell változtatni.
1: Tehát te abban is segítesz?
2: Igen.
1: Egyébként. Jó, hát mondom, most nem én vagyok itt a fő, hanem csak mondom.
2: A végén még edzeni fogsz járni hozzá.
1: Sose tudni. De hogy szerintem sokan vannak így, mint én. És azért is kérdezem, hogy neked mi a legnehezebb része a hivatásodnak?
2: A legnehezebb része az emberekkel való kapcsolattartás az én hivatásomnak, mert variál mindenki, meg nagyon sok infó van nekem, de ez normális szerintem. Uh-huh. A legnehezebb rész az nyilván az, hogy folyamatosan motiváljam, hogy tényleg odajöjjön, de egyébként semmit nem csinálok, mert odajönnek. Szeretik, amit csinálok. Az mondjuk nem annyira nehéz, az mondjuk nehéz, ha valaki mondjuk türelmetlen.
1: Na, mikor várható egy átlag eredmény?
2: Hát,
1: ilyen csáv kaliberű ember, mint én.
2: Egy év múlva.
1: Csak egy év múlva?
2: Már
1: hát
2: három
1: ki tud addig várni?
2: 3 hónap múlva valami elindul. Uh-huh. Kell egy 3 hónap. Egy hónap után még ilyen csodák nem történnek, max jobban érzed magad, de 3 hónap kell, hogy elkezd magadról látni, hogy úgy kicsit úgy másabb vagy.
1: Uh-huh. De érzésre is?
2: Érzésre is. Igen. Tudom, hogy fel van gyorsulva a világ, de ezek a programok, van sok program az emberi testben, ami lassú. Uh-huh. Ez is lassú.
1: Jó, hát valószínűleg ez is idő kellett, amíg az ember felszedte magára a plusz kilókat.
2: Tehát ehhez mindenképp kell egy átkattanás, hogy szeretnéd, te is szeretnéd, hogy mondjuk kellene egy hátfájás akár,
1: hát egy
2: és akkor biztos eljönnél. Uh-huh. Vagy a térdet fájna, akkor biztos, hogy megmozdulnál.
1: Azért jó, hogy beszélünk ezekről, mert szerintem most a hallgatók is magukra ismernek, hogy nem feltétlenül orvoshoz kell szaladgálni mindennel.
2: Nem.
1: Tehát ezt meg lehet oldani?
2: Orvos nélkül is, persze. Uh-huh. Nyilván van, amire már én is kevés vagyok, például egy gerincsérv, ott nyilván először el kell menni orvoshoz, én ott annak egy kiegészítő kezelése lehetek egy gerincsérvnek, de nyilván nem mindenhez kell orvos. A tért problémádat is helyre lehet hozni, ha nem olyan, orvos nélkül. Én magamnak hoztam helyre a tért problémámat, a vállőfúzódásomat, a csípő, a derék problémáimat, és nem mentem el orvoshoz. Van, amikor én is elmegyek orvoshoz. Ezek egyébként akrobatika edzésen, mert akrobatikáztam, ott sikerült ezeket létrehozni. Igen. De helyre hoztam magamnak. Ezért is kezdtem el végezni például a gerinctréninget akár, vagy a korrekciós tréninget, hogy a saját magam sérülésemre legyen tudásom. Uh-huh. És akkor így.
1: Mennyi dolgozol egy héten?
2: Most én kicsibe dolgozok, napi 2-3 órát dolgozok délután.
1: 2-3 vendéget vállalsz?
2: Igen.
1: Ez azt jelenti?
2: Nem. Én tartok ilyen EMS edzést is, az egy 20 perces edzés, ez lehet, hogy neked tetszeni fog. Egy órás edzésnek felel meg,
1: na.
2: És lerövidíti, ha ilyeneket lehet mondani, arra is sokan járnak hozzám. Tehát napi egy ilyen 6-8-10 ember fordul meg nálam, hétfőtől csütörtökig, és szombaton.
1: Délelőtt. Hölgyek vagy férfiak általában?
2: Vegyes. Inkább hölgyek, de férfiak is vannak.
1: Uh-huh. És kinél látványosabb, vagy gyorsabb a változás? Van ilyen? Hölgyeknél vagy férfiaknál?
2: A hölgyeknél. De a férfiaknál is. A férfiak legtöbben, akik járnak hozzám, azok este szeretnek enni. Uh-huh. Még így is, hogy járnak hozzám.
1: Is.
2: Hát attól függ mit. Én az ilyen időszakos bőjtbe hiszek, én mindig is így. Ezt nem tudom, tudod-e, hogy milyen. az időszakos bőjt.
1: Nem, mondd el.
2: Az olyan, hogy 16 órát nem eszel, és 8-at eszel.
1: Ja, oké, okay, hogy ne tudnám. Én mindig, ezek a kapuk?
2: Igen, én mindig így étkeztem, csak régen nem volt neve.
1: Tehát, most már van.
2: Most már van neve. Ha én ebbe hiszek, az egy jó táplálkozási forma, de nyilván, hogyha este megeszel 4 adag ételt, főételt, akkor attól nem fogsz fogyni, mert utána lefekszel aludni, és akkor mi történik? Lelassul az anyagcsere, és aha, sokkal könnyebben rajtad maradnak a dolgok.
1: Ja, akkor most már értem, hát én arról szoktam rá, hogy le sem feküdtem addig, amíg nem volt meg a teltségérzet.
2: Tényleg?
1: Hát persze, gondol, de...
2: Hát akkor az rosszul, az akkor nem jó.
1: Hát itt tisztában vagyok vele, úgyhogy azért mondom, hogy itt az átkattanás, ott... Az
2: jó, de hazaért fáradtam, vagy vége a munkának, mondjuk nem is volt időd enni, gondolom, se inni, és akkor leülsz, és eszel. Általában ezt csinálja mindenki egyébként, na, ugye, hogy rohan egész.
1: Jó, tehát kell
2: nap
1: a fegyelm. Tehát, hogy oké, okay, hogy ott vagy, de te például egy szigorú edző
2: vagy? Otthon nem tudok ott lenni, hogy mit eszel, vagy mit nem eszel. Még ha meg is beszéljük, akkor se vagyok ott reggeltől estig. Én nem, közepes edző vagyok. Nyilván vannak elvárások.
1: Mármint szigorúságban.
2: Én nem vagyok azon nagyon durván szigorú, de olyan, de azon nagyon jó fej se vagyok. Ilyen közép úton vagyok.
1: Volt már olyan, akibe beletörött a bicskád?
2: Ő nem. Nem volt még.
1: Na, hát akkor nem. Ez egy nagyon... A 28 vagy 27 év alatt semmi? Na, hát akkor ez...
2: Nem.
1: Nagyon dicséretes.
2: Köszönöm. Nem volt szerencsére. Hát aki mondjuk nem jön, az valamiért nem jön. Van egy ilyen természetes fluktuáció azért, hogy vagy elköltözik, vagy szül, vagy valami trauma történik vele, vagy munkahelyet vált, vagy nem tudom.
1: Ez ugyanaz, mint a fodrászoknál, nem? Oda is valameddig megyünk, aztán nem.
2: Igen.
1: Vagy visszatérünk.
2: De aki mondjuk, akinek nincs ez, azok mindig jönnek. Jönnek, és jönnek, és jönnek.
1: Na és te mikor tudsz edzeni?
2: Én leedzem magam, én kis csoportos edzést is tartok, akkor leedzem velük magamat heti 3-szor, akkor én is végigcsinálom, és én ezen a gépen edzek heti 2-t még pluszba. És még táncolok.
1: Még az is van.
2: Szalszázok.
1: Na, de mi fér bele most az életedbe? Tehát új... minek nevezed azokat, akik veled edzenek? Kik ők neked?
2: A vendégeim.
1: Tehát új vendégkör belefér?
2: 1, 2, 3... A természetes cserélődés miatt egyébként meg így, hogy csak ennyi órába tartok órákat, így nem. Ez mondjuk havi egy belefér, vagy kettő egyébként.
1: És az online térben?
2: Online is tartok.
1: Keresnek?
2: Igen. Online is tartok.
1: Mondd is el, hogy hol találunk meg, meg hogyan érünk el.
2: Engem a 13. kerületben Újlipótvárosba lehet elérni. A Balzak utcában van egy ilyen kis privát lakás edzőtermem. Fit and Go a neve. fitandgo.hu az edzőterem
1: ott
2: neve. Ott megtaláltok. Kevés ember tudok fogadni. 1, 2, 3-at. Tudom, 2 havonta 1-2 új embert azért be tudok vállalni.
1: No, de a közösségi oldalon hogy találunk meg?
2: Ott hát van a privát oldalam, Jakab Gabriella vagyok, ott is van egy Fit and Go oldalam, és van egy Fit and Go Budapest is az Instagramon. Nem vagyok nagyon aktív, közösségi miattom, ezen javítani kell, de egyszerűen nincs időm, vagyis így nem tudok ezzel foglalkozni, tudom, hogy most ezzel kell foglalkozni, mindenki ezzel kiposztolgatja magát, az én oldalam nem sok minden történik, úgyhogy senki ne lepődjön meg, attól még
1: mert
2: vagyok.
1: Mert te dolgozol.
2: Én dolgozom.
1: Én dolgozom. Kell, nem csak posztolni.
2: És mindig elhatározom, hogy most majd ilyen okosságokat ki fogok tenni, és aztán nem teszek. Majd, ha eljönnek hozzám, majd elmondom szóba.
1: Na, ha majd én átkattanok, akkor te is posztolni fogsz többet.
2: Jó,
1: nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, gyere gyakrabban, aztán
2: jó,
1: folytatjuk itt az okosságok megbeszélését, addig, amíg át nem kattam mindenki a
2: na,
1: hallgatók közül.
2: És aztán meg aztán mit csinálok?
1: Hát, majd kitalálsz valami új formát, azt mondtad, mindig a megújulás a legfontosabb.
2: Ez így van.
1: Na, nagyon élveztem a beszélgetést.
2: Köszönöm,
1: és örülök
2: én
1: az idődnek, köszönöm, hogy
2: köszönöm
1: itt voltál. Jakab Gabival beszélgettem, kedves hallgatóink, és tőle most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ágoston Anna Marinak és Jakab Gabinak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Gyásznapot tartanak Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. Gyásznapot tartanak Ukrajnában egy nappal azután, hogy Oroszország a kijevi polgármester jellemzése szerint a valaha volt legerősebb támadást hajtotta végre az ukrán főváros ellen. A csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz rakéta és drón támadásokban a legfrissebb pénteki adatok szerint legalább 30 ember meghalt, majdnem 100-an megsebesültek és nagyjából 130 épület megrongálódott, írja a Reuters. Idén ez volt a legtöbb halálos áldozatot követelő orosz támadás Kijev ellen. A támadás mindössze néhány órával azután következett be, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, Moszkva masszív csapásra készül. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: These beautiful things that I've
1: got. Schlager FM.
2: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő Együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Villamos vonal épül a Szentgellér tér és a Budafoki út között, folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Agár és ló verseny lesz a Kincsen Parkban. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt, példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó vízerjáraton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A vízer kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Július első hétvégéje lesz az idei lóversenyszezon egyik legjobban várt kétnapos nyári eseménye. Az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvénye, azaz a Derby és a Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők. A kora esti órákban kiderül, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb 480 méteren a Derby távon. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de csapadék sehol sem várható. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én, szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy elkel című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megugrott a vízfogyasztás Budapesten, nem fognak örülni a fővárosi elektromos autó tulajdonosok. Szócsatába bonyolódott a miniszterelnök és a Volt köztársasági elnök. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli mértékben megugrott a vízfogyasztás Budapesten a hőség miatt. A fővárosi vízművek adatai szerint a harmadik kerület egyes részein csak nem ötször annyi vizet használtak el, mint egy átlagos napon. Jelentősen nőtt a fogyasztás Budaörsön, Budakeszin, Pócs, Megyeren, Szigetmonostoron, valamint több budapesti kerületben is. A szolgáltató szerint a kiugró értékeket főként a kertek locsolása, a medencék feltöltése és az egyidejű nagy vízigényű tevékenységek okozták. A hőség miatt a fővárosi vízművek ideiglenes vízvételi pontokat is üzembe helyezett, hogy könnyebben juthassanak ivóvízhez a lakosok. Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromos autó tulajdonosok. Miközben július 1-e óta kizárólag mobiltelefonon, alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni a fővárosban, a háttérben egy ennél is nagyobb változás közeleg, írja az Index. 2027. január 1-től teljesen megszűnik ugyanis az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten. Ráadásul a nagyobb, 2000 kg-nál nehezebb, tisztán elektromos autók tulajdonosai akár rögtön a normál tarifa kétszeresével szembesülhetnek. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Bocsánatkérést vagy bizonyítékokat követel Áder János a miniszterelnöktől. A Volt államfő csütörtökön közleményben adott határidőt Magyar Péternek, miután a kormányfő a kekvák megszüntetése kapcsán közpénz kilapátolással hozta összefüggésbe a nevét. A felszólításra Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel már reagált is. A kormányfő Facebook oldalán a következőt írta: Áder János egy igazi közpénz horgász, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapít vezet és milliárdokat szúr el rendezvényekre. Ennek vége, írta a miniszterelnök. A Műszaki Egyetem kutatói segítenek kideríteni, hogyan lehetne Budapestre vinni a
0: Most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A fővárosi távfűtési rendszerbe való eljuttatása lehetőségeiről. A beruházás révén számottevően enyhülhetne a Dunavizének hőterhelése, továbbá a szén-dioxid kibocsátás jelentős csökkenése.

0: Frémben és környékén is szóljanak a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárult.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több százezer család kap iskolakezdési támogatást, földrengés rázta meg a görög szigetvilágot, elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Mintegy 400 ezer gyermek kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős család gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fogunk bevezetni, ígérte a miniszterelnök. Júniusban 4 alkalommal tartott nagyszabású közös ellenőrzést a Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a főváros forgalmasi járatain és csomópontjain. Az akciók során több mint 26 ezer utast vizsgáltak meg, az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és 4 eltűnés miatt keresett fiatalt is előállítottak. Az ellenőrzött utasok kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, közölte pénteken a BKK. Életet mentettek a budapesti Kálvin téren, miután egy középkorú férfi váratlanul összeesett 4 éves kisfia mellett. A helyszínen tartózkodó orvostan hallgató és egy orvos azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező mentők emelt szinten folytatták az ellátást. Közben a kisfiúról a járókelők gondoskodtak, később az édesanyja is megérkezett. A férfi keringését sikerült visszaállítani, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Az országos mentőszolgálat kiemelte, a gyors és szakszerű segítségnyújtás döntő szerepet játszott a sikeres életmentésben. Közepes, 5,2 erősségű földrengés rázta meg a görög szigetvilágot Karpatosztól délre, közölte az Athéni Egyetem Földtani Intézete. A földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A földrengést a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén is érezni lehetett. Sérültekről, illetve nagyobb károkról nem érkeztek beszámolók. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, tudatta felesége pénteken az MTI-vel. Szilágyi Tibor családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangján köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: A villamospálya karbantartás miatt szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. Sávelhúzással a két külső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcában nem lehet jobbra bekanyarodni, az Árpád híd felé pedig lezárják a balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig egyirányosítják, onnan mindkét irányba csak jobbra lehet kihajtani. Hétvégén is tart a vasúti felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban, a lezárás hétfőn 4 óráig tart, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között 19-es pótóbusszal lehet utazni. A Tétényi úton pedig a belső sáv is le van zárva, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A mai napon 7 órától vasárnap 16 órái félpályás lezárás lesz a 4. kerületben a Farkaserdő utcában, a Homoktövés utcánál útburkolat javítása miatt. A két irány forgalma felváltva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 6 óra után pár perccel indul már is a sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Szép szombat reggelt kívánok mindenkinek, én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként a Well Hello slágere, szóval már is az Odaút, jó reggelt!

0: hazamenni.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Sláger hétvégét hallgatják. Benne pedig a Székrálók mai adása szól, Kamilla és Mersa a Székrálók vendége, mindketten Budapesten laknak, és a Bakás tér énekzene általános iskolába járnak.
2: Ha nem hat meg a hangja, ha megborzott a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő,

0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Székre állok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezető. A második Ortutai Dóri, aki a műsorvezető ennek a műsornak. Szia, Dóri!
1: Sziasztok!
0: És itt van a két fantasztikus vendégünk, Kamilla és Merse. Sziasztok!
2: Hello!
0: Jaj, hogy keltetek föl ilyenkor? Magatoktól keltek, vagy órára?
3: Én magattól.
4: Én órára szoktam, de így szombat vasárnap így magattól.
0: Hogy kell beállítani egy órát?
4: Hát ugye először is úgy kell beállítani egy órát, hogy ugye beírod, hogy mi van, vagyis hogy most hány óra van, és akkor ugye így tudja magától az óra, hogy mikor kell felkelteni egyébként.
0: Uh-huh. És hogy kelt fel egy óra, hogy oda megy, megrázogatja a vállat? Kamilla, kelt
4: nem,
0: fel.
5: Hajadat meghúzza?
3: Szerintem úgy szokta, hogy valamilyen hangot ad, például nem tudom, egy ilyen csüngés, de egy videóban láttam, hogy valaki olyat csinált, hogyha nem kelsz föl időben, akkor kb. 15 nőrfegyver így sorozat lő rád. Meg olyan is volt, hogy egy ilyen bombát kellett hatástalanítani, hogy abba maradjon a csöngő.
0: Jaj, de jó! Benneteket a szüleitek keltenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
4: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
0: Tényleg?
4: Kikapcsolom az órát, visszamegyek az ágyamba.
0: Egyébként volt már úgy, hogy elaludtatok valahonnan? Menni kellett volna akár suliba, akár valami reggeli programra, zsúrra.
3: Igen, hát én már a suli végén már tegnap is volt olyan, hogy már majdnem bealudtam a asztalon.
0: A suliba?
3: Igen.
0: Nagyon kivagytok már, hogy pár hét van hátra, és nem. Még menni kell?
3: Nem.
0: Nekem volt olyan, hogy elaludtam, és képzeljétek, mennem kellett volna dolgozni, és telefonon hívtak föl, hogy hol vagyok, és mondtam, hogy már elindultam. Mindjárt ott vagyok, egy perc múlva a villamoson ülök, és azt mondták, az lehetetlen. Mondom, miért? Mert a vonalas telefonon hívtunk.
1: Á, de rossz.
0: Tudjátok még, mi az a vonalas telefon?
4: Igen.
0: Az milyen? Hogy vonal van rajta?
4: Nem, hanem egy ilyen olyan telefon, hogy így be kell állítanod egy ilyen telefonszámot, és aztán pedig így fel kell venned.
0: Aha, és attól van vonal benne?
4: Uh-huh.
0: Ó, te láttál már ilyen vonalas telefont?
3: Igen.
4: Én is.
0: És ettetek is már?
3: Mi? Ettünk vonalas
5: telefon.
0: Aha.
3: Hát picit olyan acél íze volt, de amúgy finom volt.
0: Tudjátok jó, hogy itt a Székre állókban nagyon-nagyon sokszor szoktunk hírekkel kezdeni.
4: Igen.
0: Nem is, hogy nagyon sokszor. Mindig egy hírt talál Ortutai Dóri, aki a Sláger FM hírolvasó szerkesztője, és ennek a műsornak a műsorvezetője. Úgyhogy a Dóri hozott egy hírt, amiről mi beszélgetni fogunk.
1: Egy kísérlet során egy banánt útra küldtek egy rakétán keresztül, vagyis feltettek a tudósok egy rakétára egy darab banánt, hogy megnézzék, hogy hogyan viselkedik a súlytalanságban a banán.
0: Ne!
1: Tulajdonképpen a gyümölcs semmeddig nem ért el, tehát nem az volt a lényege, hogy feljutott az űrig, de mégis olyan látványos fotókat tudtak készíteni a banánról, ahogy benne van a szerkezetben.
4: Jézusom, Dóri! Volt egy majom is mellette?
0: Azt utána lőtték föl.
1: Imádom, hogy szeretitek az ilyen híreket egyébként. Szóval, na, hát az a lényege, hogy ez a banán tulajdonképpen semmeddig nem jutott el, de egy sztár lett belőle. Amíg persze egyben volt addig.
3: Így éppen látnak egy banánt, éppen valaki eszi a banánt, és akkor mindenki odaszalad, hogy képzeled ezt, megeszed a sztár banánt.
4: De egyébként hogy szétesett?
1: Hát igen, egy kicsit szét ment atomjaira, igen, mire visszaérkezett, mert tulajdonképpen csak a héja tartotta a belsejébe a semmit.
0: Egyébként ti láttatok már olyan embert, akit űrhajóval

0: Hát általában azért mostanában már túlélik az űrutazásokat.
1: Igen, de vannak ezek a fekete lyukak, amik bármikor tudnak
0: jönni. Múltkor erről beszéltünk, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a vörös törpéről, meg a narancsárga
1: fehér
0: törpéről, meg ilyenekről beszéltetek, és mentem nagymamámhoz, és képzeljétek, a kertjében volt egy fehér törpe.
1: Jaj, ne!
0: De komolyan. De nem, ilyen kis szakállas kis kerti törpe volt, fehér színű, fehér törpe, és azt hittem, hogy erről beszélt a Kamilla.
1: Nem, az ugyanolyan, mint a fekete lyuk, csak fehér színű. És ez persze kilöki, amiben van a fekete lyuk ellentétje. Mivel ugye fehér.
0: Aha.
1: Meg azért is az ellentétje, mert az kilöki.
0: A másik meg beszívja. Aha. De mit lök ki? Tehát, hogyha a fekete lyuk beszív egy bolygót, akkor a fehér lyuk ki lök egy bolygót.
1: Igen.
2: Igen.
0: Ez a világ egyensúlya.
1: Uh-huh.
0: Ez nagyon jó.
3: És nincs olyan más színű? Csak fehér meg fekete van?
2: Hát van szürke is.
3: Na, de az mit tud akkor?
2: Azt nem tudom.
3: Szürke lyuk. Egér lyuk. Nincs, hogy ezeket
0: nem tudom. Dori mindig ezt mondja be, hogy dugó van az egér lyuknál. Nem, egér útnál.
4: Mindjárt folytatódik a székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggel!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Sláger hétvégét hallgatják. Benne pedig a Székrálók mai adása szól, Kamilla és Mersa Székrálók vendége, mindketten Budapesten laknak, és a Bakás tér énekzene általános iskolába járnak.
1: Vállalnád, ha sztárban áll lennél, hogy fölkössenek egy rakétára és kilőjenek az űrbe?
2: Hát csak nem akkor, annyira. Hogyha Fortnite-ban lennék Pili.
1: A Pili az kicsoda?
2: Az egy ilyen banán, uh-huh. Egy banán ilyen szemekkel, meg kezekkel, és ilyen...
1: Szétszerben.
2: És ilyen... hát úgymond ilyen harcos banán.
1: Tehát harcos
3: ja,
1: banán.
3: Ja, igen, igen. Emlékszem, tudod, az elekszűn napján nagyot.
2: Igen, igen.
4: Aztán milyen lennél, Kamilla? Milyen van?
3: Hát én leginkább, hogyha túlélném persze, hogy nem lenne szét, hogy nem rogynák szét... Mondjuk acélbanán lennék.
5: Az mivel, kemény.
3: Mivel az legalább nem rogyná szét.
4: Igen,
3: hát, amikor lejön.
1: Banán. Milyen bizony. Állat szereti a banánt?
3: A majom.
2: Monkey.
1: De az biztos, hogy szereti?
3: Igen.
1: De mi, láttatok már majmot banánt enni?
3: Én igen.
1: Hogy?
3: Jó,
1: rajzfilmen?
3: Csak videóban, de ugye egy igazi videó, hogy úgy volt, hogy egy nő akart enni egy banánt, a majom kivette a kezéből és megette.
2: Igen, oszlán.
1: A nőt?
3: Nem, a banánt.
1: Jó, a banánt. Jó, azt hittem, hogy a banán kezéből. Aztán milyen állat eszik még banánt? Oroszlán?
3: Az nem, az csak húst eszik.
1: Az húsevő?
3: Uh-huh.
1: De ezt honnan lehet tudni, a fogazatából?
3: Igen.
1: Nem, milyen fogazata van egy vadállatnak?
3: Éles. Egy vadállatnak ilyen éles, és onnan lehet tudni, hogy így van a vadmacskáknak, van így két ilyen lefele lógó foga, mint a kígyóknak, és két ilyen felfele.
1: Aha.
3: És akkor így...
1: A szemfoguk, igen. Az a szemfoguk. Uh-huh. És akkor azzal... Azzal ragadozó? Azzal ragadja el az állatot?
3: Igen.
1: Meg
3: igen.
1: Tudna enni, egy, ha akarná egy banánt egy ragadozó? Ettől a fogtól nem lehet, ugye?
3: Hát, nehéz lenne.
2: Hát, szerintem csak ki kéne nyitni a szállatot.
4: Egybe lecsusszanna, nem?
1: Hogyha választhatnál, mivel etetnéd a kedvenc állatodat, banánnal vagy őzikével?
3: Banánnal inkább. Én is banán.
1: Banán?
3: Utálom, amikor így ilyen filmek vannak. Egyszer láttunk egy ilyen kengurú-szerűséget, és a krokodil hirtelen bekapta, amikor ivott, és a fején elkapta be.
1: Úristen! Ez természetfilm volt?
3: Természetfilm.
1: Hogy a krokodilnak milyen rossz természete van?
3: Egyébként nem rossz, de húsevő a krokodil is. Uh-huh. De úgy volt, hogy krokodil mozdulatlan volt, az a kenguru fajta meg éppen ivott.
1: Aha.
3: És hirtelen... Mielőtt még el tudod volna menekülni, hirtelen a fejénél bekapt.
1: Úristen! Amikor egy banánról beszéltek, akkor hogyan rajzolnátok le?
2: Úgy, mint Pilit.
3: Inkább egy banánt.
1: Egy banánt.
3: Egy banánt rajzolni, egy banánt.
1: Lehet-e a banánt nemesíteni más gyümölcsel?
3: Igen, görögdinnye mondjuk.
1: Mert van görögdinnye és banán.
3: Ja, nem.
2: Csokis hát, banán.
1: Csokival, tényleg csokival lehet házasítani.
2: Csokis epres banán.
1: Epres csokis banán.
4: Jó,
1: nagyon
4: de mondjuk,
1: jó.
4: Hogyha összeoltják a banánt mondjuk egy szőlővel, az hogy nézne ki? Egy hosszúkás banánnal
3: hát,
4: lógnél?
3: Ilyen zöld, ilyen zöld.
1: Aha. Tudjátok, hogy itt a rádióban, ahol szoktunk dolgozni, van egy edzőterem is, és Arnold Schwarzenegger itt szokott edzeni. Ti, akik 9 évesek vagytok, tudjátok, hogy ki az az Arnold Schwarzenegger?
2: Igen. A Terminátorba.
1: Igen, ő volt a Terminátor?
2: Igen.
1: Én is úgy hallottam.
2: És amúgy az osztálytársamnak hallania kéne ezt.
1: Mert?
2: Mert akkor...
3: Folyton mert beszélgetnek ezekről.
1: A Terminátorokról?
3: Igen, meg ilyen filmekről, mint mondjuk a Stranger Things.
1: Figyelj, de az, hogy Terminátor, az franciául úgy mondod, hogy Terminátor.
3: Nem, azt nem tudom, hogy mondjuk.
1: Na most mutatunk egy képet Kamillának, hogy ismeri a bácsit.
3: Nem.
4: De valami gyerekes filmben is
1: igen,
4: játszott.
1: Igen, Ovi Zsaru.
4: Igen, az Ovi Zsaru.
1: Abban meg az asszisztensének voltam a magyar hangja. Följöhetne ide hozzánk most kontizás közbe. A Terminátor milyen lennek, bekiabálna, hogy hasta la vista, baby.
3: Jézusom.
4: A bácsi most 78 éves.
1: 78 éves. Na várjuk szeretettel.
2: Tanárunk Tünde néni szokta azt mondani, hogy aztán a vissza.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében.

0: mai nap folyamán több órás napsütésre készülhetünk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. Az észak-észak-nyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, most nagyjából 8 és 17 fokot mérhetünk, majd délutánra pedig 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. A villamospálya karbantartás miatt szombattól a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. Sávelhúzással a két külső sáv járható, a Salgótarjáni utcában nem lehet jobbra bekanyarodni, az Árpád híd felé pedig lezárják a balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig egyirányosítják, onnan mindkét irányba csak jobbra lehet kihajtani. Hétvégén is tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban, a lezárás hétfőn 4 óráig tart, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal lehet utazni. A Tétényi úton pedig a belső sáv is le van zárva, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A mai napon 7 órától vasárnap 16 óráig félpályás lezárás lesz a 4. kerületben a Farkaserdő utcában, a Homoktövis utcánál útburkolat javítása miatt. A két irány forgalma felváltva halad. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek vált

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adásra szól, Kamilla és Mers a Székrálók vendége, mindketten Budapesten laknak, és a Bakástér Énekzene Általános Iskolába járnak.
1: Tudjátok, hogy általában mindig egy kvíz kérdés sorozatot hömpölyít ide Dóri elénk, úgyhogy most a Merse mellettem ül, nem nagyon tud lesni, saját kultfilmből kell dolgozni. Mehet?
2: Mennyi 25 meg 15?
3: 25 meg 15, az 40.
1: De ezt fej... Várj, bocsánat.
2: És mindenki lesi a papírról.
3: Nem láttam.
1: De ez, hogy nem. Ezt tudtátok, vagy számológéppel adtátok össze?
3: Már azt tudtam. Nekem nincsen.
1: De meddig tudtok elszámolni?
4: Hát én...
1: 100 millió?
3: Ezer
1: millió? Az már egy milliárd.
3: Nem ezer millió, hanem csak simán ezerét.
1: Ezerig?
3: Vagy 2000-ig.
2: Simán.
1: És 3000-ig?
4: Hát azt simán el tudnék 1 millióhoz számolni, de ahhoz
1: pénz
4: kellene.
2: Meg napok, nincs időnk erre.
3: Fú, mi egyébként van egy barátom, és ugye vele éppen szerettünk volna készíteni egy ilyen golyót.
1: Na!
3: A tökéletes földgolyó.
1: Ne!
3: De ez egy nagyon furcsa dolog, mert egy tökéletes földgolyó 100 000 dollárba kerül. 100 dollárba. Nem tudom, egy ekkora golyó 100
1: dollárba kerül.
2: De hogy? Meg kell venni? Vagy csak az alkatrészeket kell hozzávenni?
1: És abból csináljátok meg?
3: Igen.
1: A tökéletes földgolyót? Úristen!
4: Meg van Japánban. Tudjátok, ott ilyennel fizetnek, de hogyha dollárba kerül...
1: Milyennel?
4: Hát a ilyen ott az...
2: Milyennel?
1: Jó, nem. De ilyennel?
4: Tehát... ott az a pénz, de hogy ha dollárra számítjuk, akkor egy ilyen kocka alakú mi a neve, dinnye, az kerül vagy 1000 dollárba.
1: Olyan drága?
4: Igen, egy ilyen ekkora dinnye. Hát vagy még, nem 500 dollár, bocs.
1: Az még drágább, mint egy tökéletes földgolyó. Tökéletes golyó alakú vajon a föld?
3: Ezt ugye nem, az egyébként egy kicsit ilyen
1: tojás.
3: De az a földgolyó ugye úgy készül el, hogy kell hozzá föld, agyag és víz.
1: Golyó nem kell hozzá?
3: Nem.
1: Ja?
3: Hogyha van így ilyen, néha így le kell majd így simítani ilyen tojástartóval.
2: Aha. Hogy szép legyen.
1: Hogy kerek legyen?
3: Igen.
1: És a föld, a kontinenseket is bele kell rajzolni, vagy már benne van?
3: Nem, az nem úgy van.
1: Hanem hogy van?
3: Az sima barna.
1: A föld. De van benne óceán is, vagy egy golyó lesz, ami barna?
3: Egy golyó lesz, ami barna, de nem erről a földről szélek, ami most van itt, amin vagyunk, hanem más földről.
1: Milyen föld?
3: A föld, amin szoktunk járni.
1: Ja, hogy az olyan erdőben. Föld. Ja, én igen. Azt hittem, hogy a föld bolygóról beszélsz. A Merse is azt hitte, hogy csak egy golyó, egy föld golyó, tökéletes igen. Föld golyó.
3: Igen.
1: Jaj, értem. De hát azt meg tudod csinálni kézzel. Miért kerül olyan drágába?
3: Hát kézzel is kell, de nem tudom, hogy miért kerül olyan drágába. És egy nagy, kb. 2000-3000 dollárba kerül.
2: Hát azt hiszem, hogy utána
1: nézek.
2: Hát
1: utána nézek, mert ne. És ti már megrendeltétek?
3: Nem, ugye ezt így el lehet kezdeni saját kézzel is, úgy, hogy nem kell. És ugye... én el fogom készíteni, de nem fogom egyébként odaadni.
1: Jó van, ez jó ötlet. Én is készítek majd valamit, és nem adom nektek oda.
3: Ugye, hogyha ezt a videót néztek meg, olyankor először azt kell látni, hogy egy férfi rak le tájszínhabot, és a macska pedig felnyalja azt az egészet. Úgy kezdődik a videó.
1: És utána csinálnak egy földgolyót.
3: Utána meg elkezdik a földgolyót, ami nagyon furcsa persze, szóval kell nedves föld, amit először ki kell szárítani, utána vízzel kell megformázni.
2: Annak mi értelme?
3: Nem tudom.
1: Figyelj, és mit keres ott egy macska tejszínhabbal?
4: Hát biztos, hogy csinálja.
3: Így kezdődik a videó.
2: Én keresnék egy másik videót.
4: Vagy lehet, hogy
3: és van ebből ilyen szürke golyó, ami így ilyen grafitceruzából készül. Az ugye ugyan, hogy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
1: 90, 100 forintnak, 50 a fele.
3: És
1: ja,
3: ugye,
1: én azt láttam, nem, bocsánat.
3: És ugye ugyanez a férfi készítette, de úgy van most már, én csak az egyik kísérletét mondom el, hogy kétféle port hozott, rakott mind a két vízbe, mind a két porból, és egy kicsit belemártotta az egyik vizet a másikba. És utána, amikor kivette, ilyen zselé lett.
4: Amúgy azt a macskát, azt lehet, hogy ismerem, mert szokott nekem ilyen, ilyen videót feldobni, aha, hogy például ilyen, nem tudom, hogy például ilyen érdekességet próbál le, hogy például ezzel vagy azzal működik-e valami, és akkor az is egy ilyen macska, aki elkészíti. Egy ilyen macska, ilyen,
1: de
4: ilyen
1: hogy
4: full de nyugodt fejjel, és akkor így lapolgatja,
1: ne,
4: és ebből pizzát süt, meg ilyenek.
3: És ebből Coca-Colát is, Coca-Cola zselét is készítettek.
1: Azt a mindenit! Na, ezeket megnézem.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

más lettem, a tükör így ismer. Bárcsak utolérhetném azt, ami elszaladt.

0: csak a mi. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól, Kamilla és Mersa a Székrálók vendége, mindketten Budapesten laknak, és a Bakás tér énekzene általános iskolába járnak.
1: Jöhet a következő kérdés.
2: Ki írta az Egri csillagok című regényt?
1: Jó, hát azért nem is töröd a fejed.
3: Jaj, ezt tudtam régen.
4: Nem ismerem ezt.
3: Azt tudtam, hogy olyan kettő
2: majd olvasnotok
3: hónapja.
2: Kell,
1: mindjárt, ötödikben már van. Hanyadikosok vagytok?
4: Harmadik.
1: Ja, jó van, akkor még nem tudhatjátok.
2: Akkor segíthetek.
1: Segíthet a
2: durva. Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Mikszát Kálmán.
3: Jaj, jaj, Jókai Mór,
4: a Jókai Mór az ugye ott van a nagy
1: falon.
4: Képe.
1: Hát mert 200 éve született. Akkor ő írhatta?
4: Igen.
1: Mert kint van a képe?
4: Igen.
1: Vagy pedig Gárdonyi Géza. Nem voltatok még Egerben?
4: Szerintem Gárdonyi Géza volt.
1: Hallottál már így róla?
4: Nem.
1: Nem. Majd fogtok. Hát kicsit nehezebb a kérdés. Nem is láttátok filmen az Egeri csillagok, a Dobó
3: nem.
1: István?
3: Csak egy olyan pár pillanatot, mert... Mert még nem néztük meg.
4: Uh-huh. De én még egyesen beleütköztünk.
2: Majd kötelező lesz olvasni.
1: Volt ilyen, hogy az egri várvédő nők szurokkal öntötték le a törököket. Forró szurokkal.
4: Igen. Én csak az egri várat ismerem. Uh-huh.
1: Ez ott történt.
4: De azokat a meséket nem ismerem.
2: Jumurcsák is ott voltam.
1: Igen, igen.
2: Fészem.
1: Meg Bornemisza Gergő.
2: Na majd.
1: Majd, jó. Persze. Jöhet még egy utolsó kérdés. Igen.
2: És akkor melyik vár híres az egri hősökről?
4: Eger.
1: Ez Eger. Az! Hát ezt tudtad? Vagy csak sejtetted, kikövetkeztetted?
4: Nem, mivel ugye benne van egri vár, akkor, szóval egri, aha. Egyébként Eger várja.
2: Igen.
1: Várja mindig.
2: Egri.
1: De várjál, hogy akkor a budai vár, az kié?
4: A budai? Nem tudom.
1: Hát akkor a budaié, nem?
2: És a Diósgyőri?
1: Az Miskolcé.
4: Diósdé.
1: Igen, a Diósgyőri vár Diósdé. Jól van. És a Székreállók vár az kié?
3: A Székreállóké, és Hajdú Stevie, és Ortotai Dúri.
1: Igen, igen, meg Kamilláé és Merséjé. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek ma, hogy itt voltatunk veled. Micsoda, hogy itt voltatok velünk. Nagyon
4: itt
1: nehéz.
4: Veletek.
1: Itt voltunk igen. Veletek, úgyhogy ez a Székreállók volt. Nagyon-nagyon üdvözlünk, és várjunk köszönünk mindenkinek. Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Egy, ha és, ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvenő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába

Ez volt a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében, benne pedig Kamilla és Mersa voltak a Székrálók mai vendégei, mindketten Budapesten laknak, és a Bakástéri Énekzene Általános Iskolába járnak. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja?
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
7: kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM.
7: Köszönjük!
8: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
9: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
8: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Emelkedik a vízdíj a vállalatok részére. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Rendeletet adott ki Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, miszerint módosítják a nem lakossági víziközmű szolgáltatási díjakat. A cégek számára drágul a közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás. Az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik az ivóvízellátás fogyasztással arányos köbméterenkénti díja. Továbbá emelkedik a havi alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függ. A rendelet értelmében a szennyvíz elvezetés és tisztítás ára is emelkedik. A korábbi 914 forint helyett 954 forint lesz köbméterenként. A miniszter rendelete június 30-án éjjel jelent meg, és már ma hatályba lépett. Köbel Anita kormány szóvivő a rendelettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az a lakossági fogyasztókat nem érinti. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését, ahol a vezetés ismertette a lezárult évad eredményeit. Az intézmény tájékoztatása szerint június 29-éig több mint 100 000 néző vett részt az előadásokon. Összesen 323 produkciót mutattak be. A színház közölte, hogy a nyári programokkal együtt a végleges számok még tovább emelkedhetnek. Óber Frank Pál igazgató beszámolt arról is, hogy a bérlettulajdonosok száma közelíti a 17 000-et, ami a pandémia utáni időszakhoz képest folyamatos növekedést jelent. A társulat több nyári vendégelőadással és fesztiválfellépéssel is készül a Balaton környékén és szabadtéri helyszíneken. A közönségszavazás alapján a Petőfi díjat Hirsch Laura kapta, a Latinovics díjat Horváth Elemér Emi, a Megyaszai díjat pedig Nagy Pál Anita vehette át. A közönség az évad legjobb előadásának az István a király című rockoperát választotta. A Veszprémi Érseki Főiskola Tehetséggondozó Központja lezárta a Tudatos Tehetség programot, amelyben 20 alsótagozatos diák vehetett részt Veszprémi általános iskolákból. A program célja a tehetségígéretek önismeretének, érzelmi tudatosságának és készségeinek fejlesztése volt. A gyerekek több alkalmas csoportos foglalkozáson vehettek részt, ahol játékos feladatokon keresztül dolgoztak a kommunikáció, a kreativitás és a tanulási módszerek fejlesztésén. A szervezők szerint kiemelt hangsúlyt kapott az érzelemszabályozás és a stresszkezelés is. Kirívó gyorshajtókat mértek be Veszprém vármegyében a rendőrök a közelmúlt ellenőrzései során. Az egyik autós lakott területen a megengedett 50 km/h sebesség helyett 118-al hajtott, még egy másik sofőr egy 90-es szakaszon 139 km/h közlekedett. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok az utakon. A hatóság arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula ronthatja a koncentrációt és a reakcióidőt, ezért a szabályok betartása ilyenkor még fontosabb. A rendőrök arra kérik a járművezetőket, hogy mindig az út és időjárási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán indul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balaton-Fenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany vagy Szigliget.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
2: A villamos megy a karbantartás miatt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. Sávelhúzással a két külső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcában nem lehet jobbra bekanyarodni, az Árpád híd felé pedig lezárják a balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig egyirányosítják, onnan mindkét irányba csak jobbra lehet kihajtani. Hétvégén is tart a vasúti felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban, a lezárás hétfőn 4 óráig tart, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal lehet utazni. A Tétényi úton pedig a belső sáv is le van zárva, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A mai napon 7 órától vasárnap 16 óráig félpályás lezárás lesz a 4. kerületben a Farkaserdő utcában, a Homoktövis utcánál útburkolat javítása miatt. A két irány forgalma felváltva haladhat. 0630 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. A szombat reggel mellé DMC és a Cake by the Ocean, Essa már is az ébredés mellé, jó reggelt!

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és egy fontos info, hogyha vonattal közlekednek, hetekig nem járnak majd a vonatok Budapest és Veresegyház között. Pályakarbantartás miatt az S71-es és G71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak, a főváros felé háromféle MÁV busz szállítja majd az utasokat Újpest központig, ahol közvetlenül át lehet szállni a 3-as metróra. A karbantartás során sineket cserélnek, majd vasúti átjárókat újítanak fel, valamint felső vezetékhálózaton és a pályamenti növényzeten is dolgoznak. A 150 millió forintos beruházásnak köszönhetően több mint 1300 méteren megszűnnek a sebességkorlátozások, így jövőben gyorsabb és megbízhatóbb lehet majd a vasúti közlekedés. Mindez tehát Budapest és Veresegyház között. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a hétvége mellé. Folytatjuk már is abba slágerével, One of Us, ez szólít a Sláger hétvégében most.

0: Ez volt Dua Lipa slágere, a Training Season itt a Sláger FM-en, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Az énekes nő pedig május utolsó napján hivatalosan is összekötötte életét Kellen Turnerrel. A pop sztár és a színész kedvese egy londoni városházán mondták ki a boldogító igent, barátaik és családtagjaik szűk körében. A bulit pedig Szicíliában tartották. Napjaink tehát egyik legkeresettebb pop énekesnői Dua Lipát hallottuk, aki hát bízunk benne, hogy hamarosan majd Budapestre is ellátogat. És hogy milyen idővel számolhatunk a hétvége folyamán, azt mondom már is. Vasárnap is lesznek hosszabb, naposabb időszakok, de délután nyugaton és északnyugaton már futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Estére más tájakon is előfordulhat elszórtan egy-egy zápor. A nyugati északnyugati szelet sok felé élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban majd 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A mai napon 7 órától lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert itt felújítják az útburkolatot. Emiatt a budai végállomások felé közlekedő 5-ös, 7-es, 7-e, 8-e, 108-e, 110-es és 112-es, valamint a 133-e busz, valamint a 905-ös, 905-a, 907-es és a 933-as éjszakai járat Zugló vasútállomás megállóját a közúti forgalmi sávra helyezik át. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás, illetve az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton halad, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában is. Vasárnap 10 órától 12 óra 30-ig vonulásos rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárások lesznek majd az Oktogontól egészen az András út, Hősök tere, Kóskároly sétányútvonalon is. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk majd, ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 06303030958, a Zsédeni Adrián és a Fekete Rúzs pedig már is érkezik az óra folytatásaként. Itt a Sláger hétvégében, jó reggelt!

0: ajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
5: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
6: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Több mint 4%-kal drágult a bankolás júliustól. Útra kell nyáron a Veszprémi Petőfi Színház. Restart néven tartanak természetvédelmi fesztivált a Szentgyörgy-hegyen. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Július 1-től ismét emelkedtek a lakossági bankszámlák díjai, miután lejárt a bankok által vállalt díjstopp. Az ügyfelek többsége 4,4%-os drágulással számolhat, néhány pénzintézetnél azonban akár 8%-kal is emelkedhettek a költségek. A bankok az inflációra hivatkozva módosították díjaikat, amelyeket a számlatulajdonosok először az augusztusi kivonatokban láthatnak majd. A Granit Bank és a Magnet Bank új számlacsomagjainál ugyanakkor most nem változnak a díjak. A veszprémi rendőrök elfogtak egy 27 éves budapesti férfit, aki a gyanú szerint csalással megszerzett bankkártya adatokkal vásárolt az interneten. A nyomozás egy veszprémi sértett feljelentése alapján indult, akinek közel 100 000 forintos kárt okoztak illetéktelen tranzakciókkal. A rendőrség szerint a férfi országszerte több mint 50 embert károsított meg, a teljes kár meghaladja a 14 millió forintot. A csaló elektronikai cikkeket, ruházatokat rendelt, valamint ételkiszolgálási szolgáltatásokat is igénybe vett. Gyanúsított ellen jelenleg 26 rendbeli csalás miatt folyik eljárás, a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. A nyári hónapokban is gazdag programkínálattal várja a közönséget a Veszprémi Petőfi Színház több helyszínen. A teátrum idén először az alsóőrsi Amfi szabadtéri színpadán is fellép, ahol a Mágnás Miska, az Ankónai szerelmesek és a Csoportterápia kerül műsorra. Július közepén Balatonfüreden rendezik meg a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál kihelyezett programjait zenés felvonulással és operettgálával. Nyáron három szabadtéri előadást is tartanak az István a király című rockoperából. A produkció Salgótarjánban, a Veszprémi Várban augusztus 20-án, valamint Siófokon is látható lesz. A színház ezzel a nyári időszakban is változatos kulturális élményeket kínál a közönségnek. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a Tapolca közeli Szentgyörgy-hegyen a Restart a természetvédelemben fesztivált, amely a hazai természetvédelem és kulturális élet meghatározó szereplőit hozza össze egy közös gondolkodásra. Az eseményt a 10 millió fa 7. születésnapja apropóján tartják meg. A részleteket Kovács Bagoly Emese, a 10 millió fa kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: A vulkánkertben gyűlő

0: környezetünk megóvását. Az összes zöld civil szervezet valamilyen módon képviselteti magát, lesznek kerekasztal beszélgetések, illetve próbálunk a klímapolitikába is elmélyülni közösen. Velünk lesz Ürge Forsetz Diana, klímakutató, valamint velünk lesz Gálhidi László a WWF képviseletében, Éger Ákos a Magyar Természetvédelmi Szövetségről, és Lajtman Csaba a Reflex Környezetvédő Egyesülettől.
1: Az eseményt esténként kulturális programok színesítik. Kemény Zsófi felolvas Most vagyok soha című verses kötetéből. Fellép Varga Helena, Priger Zsolt és Magyar Bori, valamint lesz természetfilmvetítés, fotókiállítás és dizájnvásár is. Az Eötvös Károly Könyvtár Meseket programmal várja a családokat július 7-én kedden délután 16:30. A foglalkozáson Bajzát Mária meseválogatásából a Farkas és a Kaszás című litván népmesét ismerhetik meg a gyerekek. A mese után közös kézműveskedés következik, ahol nyári dekorációk készülnek, és akár egy farkast is megalkothatnak a résztvevők.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
3: Mai napon 7 órától lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert itt felújítják az útburkolatot. Emiatt a budai végállomások felé közlekedő 5-ös, 7-es, 7-e, 8-e, 108-e, 110-es és 112-es, valamint a 133-e busz, valamint a 905-ös, 905-a, 907-es és a 933-as éjszakai járat Zugló vasútállomás megállóját a közúti forgalmi sávra helyezik át. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás, illetve az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton halad, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában is. Vasárnap 10 órától 12 óra 30-ig vonulásos rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárások lesznek majd az Oktogontól egészen az András út, Hősök tere, Kóskároly sétányútvonalon is. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: 8 óra után pár perccel a stúdióban továbbra is Csáki Attila, indítunk már is egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz majd nálunk Wolf Kati, jön még Post Malone slágere is. Most pedig Alex Warren és a Fever Dream szól elsőként. Jó reggelt!
4: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

Jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és ha útnak indulnak a fővárosban, akkor ugye július 1-e óta már csak mobilon fizethetnek a parkolásért, ugye a hétvégén nem kell parkolási díjat fizetni, de hogyha mondjuk hétfőn nekiindulnak, és eddig nem ültek autóban, akkor ne lepődjönek meg, ugye, hogy ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni a kamazáson keresztül, SMS-ben vagy hanghívással. A budapesti utcákról egyébként több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés még 2024-ben döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rend módosításával. Én egyébként mindig mobilon parkoltam, hogyha a városba járok, nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel. 0-30-30-30-95-8-as. Itt egyébként várom a közlekedési információkat, ha úgyha útnak indulnának, akkor mindenféleképpen segítség egymást a közlekedésben, ha bármit látnak, bármit tapasztalnak. Bígész és a Jó Virgen pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

0: Ez volt Erik Iglesias slágere még hozzá. A Duel El Corazón szólt most az ébredés mellé itt a Sláger FM-en. Nem sokára szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd hozom Louis slágerét, aki egy német énekesnő, és érdekesség, hogy a művész neve, a Louis, a gyerekkori Bece nevéből jön. Leoni, vagyis oroszlán szívet jelent egyébként, innen érkezett az ő Bece neve. 14 évesen döntős volt a The Voice Kids német verziójában még 2017-ben, és mielőtt ismert lett volna, a német iskola a dalversenyén saját szerzeményével országos második helyezést ért el, szóval nem kérdés, hogy hát egyenesen a nemzetközi piacra repítette őt a sikere. Jön a Get Lucky mindjárt itt a Slágeren. A hétvége első napja kifejezetten barátságos időt hozott, ma több órára kisüt a nap, csapadék sehol sem várható. A szél ugyanakkor érezhető lesz, az északi északnyugati irányból sokfelé élénk, helyenként erős lökések érkezhetnek majd. 8 és 17 fokot mérhetünk jelenleg, délután pedig 25 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Mai napon 7 órától lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert itt felújítják az útburkolatot. Emiatt a budai végállomások felé közlekedő 5-ös, 7-es, 7-e, 8-e, 108-e, 110-es és 112-es, valamint a 133-e busz, valamint a 905-ös, 905-a, 907-es és a 933-as éjszakai járat Zugló vasútállomás megállóját a közúti forgalmi sávra helyezik át. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás, illetve az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton halad, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában is. Vasárnap 10 órától 12 óra 30-ig vonulásos rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárások lesznek majd az Oktogontól egészen az András út, Hősök tere, Kós Károly sétányútvonalon is. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

reggelt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét a Sláger FM-et hallgatják, hogyha kimozdulnának kicsit, vagy szabadtéri programot terveznének, akkor szerintem most ideális az időjárás, ugye túl vagyunk ezen a nagyon kemény hőhullámon. Jó hír, hogy most nagyjából a hónap közepéig ilyen 27 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk majd, most nem is látszódik előre egy hónapra ilyen 40 fokos maximum, szóval érdemes kihasználni ezt a kellemes időjárást, és mondjuk szabadtéri programot tervezni, ebben is szeretnénk segíteni. Itt a Slágeren pedig zárjuk ezt az órát, Elton John slágerével, az I'm Still Standing, majd meghallgatjuk a legfontosabb híreket és információkat. Számítok önökre a következő órában is, én Csáke Attila vagyok.

0: a Sláger FM.
1: Mert olyan emberi az egész rádió.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss. Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny.
4: A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Virágmásképp.com. Ha nem csak virágot, hanem élményt is adnál. Ha fontos az egyediség, a gyorsaság, a megbízhatóság. Virágcsokor, virágbox, otthon, esküvő, dekor. Virágmásképp.com.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Emelkedik a vízdíja vállalatok részére. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Rendeletet adott ki Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, miszerint módosítják a nem lakossági víziközmű szolgáltatási díjakat. A cégek számára drágul a közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás. Az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik az ivóvízellátás fogyasztással arányos köbméterenkénti díja. Továbbá emelkedik a havi alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függ. A rendelet értelmében a szennyvíz elvezetés és tisztítás ára is emelkedik. A korábbi 914 forint helyett 954 forint lesz köbméterenként. A miniszter rendelete június 30-án éjjel jelent meg, és már ma hatályba lépett. Köbel Anita kormány szóvivő a rendelettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az a lakossági fogyasztókat nem érinti. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését, ahol a vezetés ismertette a lezárult évad eredményeit. Az intézmény tájékoztatása szerint június 29-éig több mint 100 000 néző vett részt az előadásokon. Összesen 323 produkciót mutattak be. A színház közölte, hogy a nyári programokkal együtt a végleges számok még tovább emelkedhetnek. Óber Frank Pál igazgató beszámolt arról is, hogy a bérlettulajdonosok száma közelíti a 17 000-et, ami a pandémia utáni időszakhoz képest folyamatos növekedést jelent. A társulat több nyári vendégelőadással és fesztiválfellépéssel is készül a Balaton környékén és szabadtéri helyszíneken. A közönségszavazás alapján a Petőfi díjat Hirsch Laura kapta, a Latinovics díjat Horváth Elemér Emi, a Megyaszai díjat pedig Nagy Pál Anita vehette át. A közönség az évad legjobb előadásának az István a király című rockoperát választotta. A Veszprémi Érseki Főiskola Tehetséggondozó Központja lezárta a Tudatos Tehetség programot, amelyben 20 alsótagozatos diák vehetett részt Veszprémi általános iskolákból. A program célja a tehetségígéretek önismeretének, érzelmi tudatosságának és készségeinek fejlesztése volt. A gyerekek több alkalmas csoportos foglalkozáson vehettek részt, ahol játékos feladatokon keresztül dolgoztak a kommunikáció, a kreativitás és a tanulási módszerek fejlesztésén. A szervezők szerint kiemelt hangsúlyt kapott az érzelemszabályozás és a stresszkezelés is. Kirívó gyorshajtókat mértek be Veszprém vármegyében a rendőrök a közelmúlt ellenőrzései során. Az egyik autós lakott területen a megengedett 50 km/h sebesség helyett 118-al hajtott, még egy másik sofőr egy 90-es szakaszon 139 km/h közlekedett. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok az utakon. A hatóság arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula ronthatja a koncentrációt és a reakcióidőt, ezért a szabályok betartása ilyenkor még fontosabb. A rendőrök arra kérik a járművezetőket, hogy mindig az út és időjárási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán indul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balaton fenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany vagy Szigliget.
1: Vezessenek óvatosan. Hétvégén a H8-as sév Szent Jakab, Mogyoró, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Hétfőtől a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet haladni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Nosztalgiajáratok közlekednek a hétvégén, a mai napon 14 órától 20 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos jár a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között, vasárnap pedig 13 óra 30 és 19 óra 15 között N4-es nosztalgia autóbusszal lehet utazni majd Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Vasárnap 14.45-től és 21 óráig az N19-es nosztalgia villamos közlekedik a Deák Ferenc tér és a Batthyány tér között. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbaksebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat viszont lezárták a Rumbaksebestyén utca és a Madách Imre tér között. Hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem jár, jár, a 28A villamos pedig az új köztemető, Kozma utca és Kada utca Maglódi út között nem közlekedik karbantartás miatt. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, már is indítunk egy újabb órát, és bármikor játszhatunk, Ricky Martin belépőjegyeket nyerhetnek most tőlem, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Itt van már is elsőként a Black Eyed Peas slágere, tartsanak velem ebben az órában is, én Csáki Attila vagyok.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a legszuperebb kikapcsolás és hétvégi programok vannak terítéken most. Többek között ellátogathatnak majd a 11. Budapest Sound Fesztiválra, melynek keretében több száz résztvevő evez majd végig Budapest szívén a római parttól egészen a Kopaszigátig. Ismét megrendezik tehát immár 11. alkalommal Magyarország legnagyobb száv eseményét, a Budapest Sound Fesztivált. A résztvevők a hagyománynak megfelelően, tehát a római partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végig evezve érkeznek meg a Kopaszigáthoz. A szervezők minden érdeklődőt várnak, független attól, hogy először állnak-e szápdeszkára, vagy rendszeres vízi sportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesíthető. Én még egyébként soha nem szapoztam, így bevallom őszintén, de nagyon érdekel ez a program, és nagyon szívesen ellátogatnék ide, úgyhogy ajánlom szíves figyelmükben ezt a szuper hétvégi programot. Adri és a

0: guys, it's Taylor.
1: Sláger FM. Minden, ami

0: Ez volt Jamie Rockwa itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Már is szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd George Ezra érkezik, akinek a Shotgun című dala akkora brit siker lett, hogy 2019-ben a Brit Awards-on élőben is előadta méghozzá New Orleans-i fúvós zenekarral, és ugyanazon az estén megnyerte a Brit Male Solo Artist díjat is, melyhez hát gratulálunk neki. Van egyébként egy saját műsora is az énekes előadónak, méghozzá George Ezra and Friends, melyben egyébként más zenészekkel beszélgetnek a turnézásról, a karrierről és a zeneipar nehezebb oldaláról is. Vendégei között volt például Elton John vagy Ed Sheeran, ennek is érdemes utána nézni. Viszont George Ezrát már is meghallgatjuk, mindjárt jön tőle az Anyone For You itt a Sláger hétvégében. Vasárnap is maradnak majd a hosszabb napos időszakok, de délután nyugaton és északnyugaton már elszórtan futó zápor vagy zivatar lehet. Estére az ország más részein is kialakulhat egy-egy zápor, a nyugati északnyugati szél sokfelé élénk erős lesz, reggel 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok várható majd. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M1-es autópályán a terelt szakaszon Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométernél és Biske térségében a 34-es és 37-es kilométer között javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, úgy nagyjából ilyen 3 kilométeres torlódásra számítsanak. Kicsit távolabb az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Kecskemét térségében a 72-es kilométernél szintén munkavégzés miatt csak egy sáv járható, itt nagyjából 5 kilométeres a kialakult torlódás, úgyhogy csak türelemmel. A főváros útjairól pedig vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a De Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kőbány alsó vasútállomás, illetve az Olci tér felé a Kiskörúton, a közúton halad és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában is. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

A Sláger FM-et hallgatják, jó pihenést és jó hétvégét mindenkinek a stúdióban, Csáky Attila. Nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz és játszunk, hiszen Ricky Martin koncertjére van egy páros belépőjegyem. Nincs más dolgok, mint figyelni ugye a Sláger FM adását folyamatosan, és ha meghallják a Ricky Martin számot, akkor harmadikként kell telefonálni, és van még két kérdésem, hogyha erre is helyesen válaszolnak, akkor már is önöké. A páros belépőjegy tehát Ricky Martin budapesti koncertjére, úgyhogy figyeljenek és füleljenek nagyon, szóval Slágerre pedig már is jön az óra zárásoként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után...
9: Bai Roxy cukrász, a mester cukrász korábbi győztese, aki 20 Venezuelában töltött év után a latin konyha ízeibe és titkaiba kalauzolja el a hallgatókat.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
10: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfél Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
12: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: Sziház!
1: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
2: Igen, emlékszem.
1: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Benneteket a szüleitek keltenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
6: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
5: Tényleg?
6: Kikapcsolom az órát, visszamegyek az ágyamba.
3: Székre állok.
7: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A reklám után.

0: Több mint 4%-kal drágult a bankolás júliustól. Útra kell nyáron a Veszprémi Petőfi Színház. Restart néven tartanak természetvédelmi fesztivált a Szentgyörgyhegyen. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Július 1-től ismét emelkedtek a lakossági bankszámlák díjai, miután lejárt a bankok által vállalt díjstopp. Az ügyfelek többsége 4,4%-os drágulással számolhat, néhány pénzintézetnél azonban akár 8%-kal is emelkedhettek a költségek. A bankok az inflációra hivatkozva módosították díjaikat, amelyeket a számlatulajdonosok először az augusztusi kivonatokban láthatnak majd. A Granit Bank és a Magnet Bank új számlacsomagjainál ugyanakkor most nem változnak a díjak. A veszprémi rendőrök elfogtak egy 27 éves budapesti férfit, aki a gyanú szerint csalással megszerzett bankkártya adatokkal vásárolt az interneten. A nyomozás egy veszprémi sértett feljelentése alapján indult, akinek közel 100 000 forintos kárt okoztak illetéktelen tranzakciókkal. A rendőrség szerint a férfi országszerte több mint 50 embert károsított meg, a teljes kár meghaladja a 14 millió forintot. A csaló elektronikai cikkeket, ruházatokat rendelt, valamint ételkiszolgálási szolgáltatásokat is igénybe vett. Gyanúsított ellen jelenleg 26 rendbeli csalás miatt folyik eljárás, a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. A nyári hónapokban is gazdag programkínálattal várja a közönséget a Veszprémi Petőfi Színház több helyszínen. A teátrum idén először az alsóőrsi Amfi szabadtéri színpadán is fellép, ahol a Mágnás Miska, az Ankónai szerelmesek és a Csoportterápia kerül műsorra. Július közepén Balatonfüreden rendezik meg a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál kihelyezett programjait zenés felvonulással és operettgálával. Nyáron három szabadtéri előadást is tartanak az István a király című rockoperából. A produkció Salgótarjánban, a Veszprémi Várban augusztus 20-án, valamint Siófokon is látható lesz. A színház ezzel a nyári időszakban is változatos kulturális élményeket kínál a közönségnek. Július 3-a és 5-e között rendezik meg a Tapolca közeli Szentgyörgyhegyen a Restart a természetvédelemben fesztivált, amely a hazai természetvédelem és kulturális élet meghatározó szereplőit hozza össze egy közös gondolkodásra. Az eseményt a 10 millió fa 7. születésnapja apropóján tartják meg. A részleteket Kovács Bagoly Emese, a 10 millió fa kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: A Vulkánkertben gyűlünk össze 3 nap erejéig.

0: a környezetünk megóvását. Az összes zöld civil szervezet valamilyen módon képviselteti magát, lesznek kerekasztal beszélgetések, illetve próbálunk a klímapolitikába is elmélyülni közösen. Velünk lesz Ürge Forsec Diana, klímakutató, valamint velünk lesz Gálhidi László a WWF képviseletében, Éger Ákos a Magyar Természetvédelmi Szövetségről, és Lajtman Csaba a Reflex Környezetvédő Egyesülettől.
1: Az eseményt esténként kulturális programok színesítik. Kemény Zsófi felolvas Most vagyok soha című verses kötetéből. Fellép Varga Helena, Priger Zsolt és Magyar Bori, valamint lesz természetfilmvetítés, fotókiállítás és dizájnvásár is. Az Eötvös Károly Könyvtár meseket programmal várja a családokat július 7-én kedden délután 5:30. A foglalkozáson Bajzát Mária meseválogatásából a Farkas és a Kaszás című litván népmesét ismerhetik meg a gyerekek. A mese után közös kézműveskedés következik, ahol nyári dekorációk készülnek, és akár egy farkast is megalkothatnak a résztvevők.
2: Vigyázzanak magukra, jó utat kívánok mindenkinek! A 74-es trollibusz a továbbiakban megáll a Veselényi utcában, az új Síp utca megálló helyen. Hétköznapokon 17 órát, a másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégén lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ilyenkor a szakaszt a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba. A második kerületben a Pasori úton befelé a Gábor Áron utca előtt útszűkületen kell áthajtani a gázvezeték javítása miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot gázvezeték javítása miatt. A Tököli út után a Bátori István parknál új gyalogos átkelőhelyet is lezárták. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál távhővezeték felújítás miatt a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában pedig a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A Budafoki úton jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig egyirányú lett befelé a közösségi közlekedés segítése érdekében. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek, indítunk már is egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáki Attila, és játszunk, hiszen bármikor érkezhet Ricky Martin száma, és ha meghallják, akkor harmadikként kell telefonálni. John Newman és a Love Me Again pedig már is indítja az órát, tartsanak velem! Sláger!

Ez a Sláger FM, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, a stúdióban pedig Csáky Attila, és egy nagyon szuper kikapcsolási tippet hoztam, ez már a jövő heti programok közül, de ellátogathatnak majd a Régiség vására, méghozzá az esztergomi piacra, július 12-én. Esztergom irányába is érdemes lesz útnak indulni, hiszen ismét megrendezésre kerül a minden alkalommal várva várt, immár hagyománynak számító Régiség vásár. Ezen a vasárnapon is történetekkel teli kincsek, régiségek kerülnek elő, szekrények, fiókok mélyéről, hogy innentől új tulajdonosaikat boldogítsák, mindez majd július 12-én az esztergomi piacon. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Louis Capaldi után most itt van nálunk David Bowie slágere, Let's Dance! Ez jön már is most nálunk a hétvégi pihenés mellé.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt Harry Styles újdonsága itt a Sláger FM-en. A nyár legnagyobb koncertjére nyerhetnek tőlünk ugye páros belépőjegyet. Most például Ricky Martin koncertjére van egy páros belépőm, nincs más dolguk, mint folyamatosan figyelni a Sláger FM-et, hogyha meghallják Ricky Martin zenét, akkor pedig harmadikként kell telefonálni, és hogyha bejutottak harmadikként, akkor már csak két kérdésre kell helyesen válaszolni, hogyha ezt is sikerült teljesíteni, akkor már is önöké a páros belépő egy Ricky Martin budapesti koncertjére, úgyhogy figyeljenek és füleljenek nagyon, mindjárt Miley Cyrus érkezik nálunk a sorban, előtte viszont szétnézünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót a hétvégi időjárásról is. A mai nap folyamán több órás napsütésre készülhetünk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. Az észak-észak-nyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, most nagyjából 8 és 17 fokot mérhetünk, majd délutánra pedig 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vigyázzon a magukra, jó utat kívánok mindenkinek! A 74-es trollibusz a továbbiakban megáll a Veselényi utcában, az új Síp utca megálló helyen. Hétköznapokon 17 órát, a másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégén lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ilyenkor a szakaszt a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba. A második kerületben a Pasorét úton befelé a Gábor Állon utca előtt útszűkületen kell áthajtani a gázvezeték javítása miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot gázvezeték javítása miatt. A Tököli út után a Bátori István parknál új gyalogos átkelőhelyet is lezárták. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál távhővezeték felújítás miatt a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában pedig a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A Budafoki úton jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig egyirányú lett befelé a közösségi közlekedés segítése érdekében. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez volt Kylie Minogue slágere itt a Sláger FM-en, aki pár éve egyébként Budapesten is járt, méghozzá Sziget Fesztiválon lépett fel. Én ott voltam és élőben is láttam és hallottam az énekesnőt, elképesztő show és elképesztő volt a hangulat, úgyhogy bízom benne, hogy még azért valamikor élőben újra meg tudom majd hallgatni Kylie Minogue-t. Itt a Sláger FM-en pedig már is zárjuk az órát, illetve játszunk is, hiszen a nyár legnagyobb koncertjeire nyerhetnek tőlünk páros belépőjegyet. Most például Ricky Martin koncertjére van egy páros belépőm, nincs más dolguk, mint figyelni a Sláger FM-et, hogyha meghallják Ricky Martin zenéjét bármikor, akkor harmadikként kell telefonálni, és hogyha harmadikként bejutottak, akkor még két kérdésre kell helyesen válaszolni, hogyha ezt is sikerült teljesíteni, azonnal önöki a páros belépőjegyet, tehát Ricky Martin budapesti koncertjére. Most pedig zárjuk az órát, hiszen nem sokára délelőtt 11 óra lesz, majd a Hooligan slágerével jön most nálunk az Illúzió. Számítok önökre a következő órában is, én Csáki Attila vagyok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Ajándékot küldött a börtönből a második kerület polgármestere. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tisza püspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tisza püspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail, majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, hétvégenként múzeális villamosok, autóbuszok és trollik várják az utasokat a főváros több vonalán. Minden szombaton közlekedik az N2-es nosztalgia villamos a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig az N19-es vonalon. A budai Nunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vasárnaponként az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között, emellett júliusban több alkalommal nosztalgia buszokkal is lehet majd utazni. Július első hétvégén a 60-as évek ikonikus bengáli villamosa közlekedik az N2-es vonalon, a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szombaton hajnalban rendkívüli esemény zavarta meg a keleti pályaudvar forgalmát, amelynek következtében átmenetileg korlátozásokra is szükség volt. A MÁV legfrissebb tájékoztatása szerint a vonatok többsége már ismét zavartalanul közlekedhet. A fennakadás következményeként a keleti pályaudvarról 5 órakor Egerbe induló Agria Interregio nem is közlekedett. Az utasok számára a vasúttársaság alternatív megoldásokat biztosított. A fennakadást egy hajnali vasúti esemény idézte elő. A közleményben azt írták, hajnalban egy a keleti pályaudvarra érkező mozdonyvonat behaladt az állomásra egy számára továbbhaladást tiltó jelző mellett, és megrongált egy váltót. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy másra. Ma többnyire gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között valószínű.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Az M1-es autópályán a terelt szakaszon Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométernél és Biske térségében a 34-es és 37-es kilométer között javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, hogy nagyjából ilyen 3 kilométeres torlódásra számítsanak. Kicsit távolabb az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Kecskemét térségében a 72-es kilométernél szintén munkavégzés miatt csak egy sáv járható, itt nagyjából 5 kilométeres a kialakult torlódás, úgyhogy csak türelemmel. A főváros útjairól pedig vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a De Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kőbány alsó vasútállomás, illetve az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton halad és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában is. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Játszunk, hogyha meghallják Ricky Martin zenéjét, akkor telefonáljanak harmadikként, és önöké lehet a páros belépő egy Ricky Martin budapesti koncertjére. Kamrade és a B-Mine pedig már is érkezik az óraindításraként. Én Csáki Attila vagyok, számítok önökre ebben az órában is.

Ez Ez volt Röly és a Where is my husband itt a Sláger FM-en. Jó pihen és jó hétvégét mindenkinek, és a Ricky Martin slágerét is hallottuk, és nem sokára kiderül, hogy ki az a szerencsés hallgatónk, aki ott lehet majd Ricky Martin budapesti koncertjén. És ha kicsit kiszakadnának a városról, akkor irány a hajós élmények, a Dunakanyarban a víz közelsége természetesen segít kiszakadni a hétköznapi tempóból, és egészen más ritmust ad az utazásnak. Egy hajóúton már maga az út is élményé válik, miközben haladnak, van idő körbenézni, beszélgetni, vagy csak csendben csodálni a tájat. Erre jó példa többek között a Budapest és Visegrád hajókirándulása rendszer lényege, hogy az egyszerűség és a szabadság találkozik, napközben bármely kikötőben fel is leszállhatnak, így mindenki saját tempójában alakíthatja a programját. Ez különösen jól működik a Dunakanyarban, ahol a látvány és a vízről egészen más arcát mutatja a Duna. Úgyhogy érdemes ezt kipróbálni, melyhez mindenkinek jó kikapcsolódást. Michel Sembello és Manic pedig már is érkezik itt a Sláger hétfőjén.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben az

0: a Sláger FM, benne pedig, hát hallottuk Ricky Martin zenéjét, és hát megvan a harmadik telefonálunk, úgyhogy nézzük, hogy ki várakozik a vonal túlsó végén.
1: Szia, Zsanett vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Zsanett, harmadik voltál, úgyhogy az első beugró megvan. Megkérdeztetem, honnan beszélsz?
1: Budapestről.
0: Na, szuper, hogy telik a nap? Mi a mai program, a hétvégi program?
1: Pihenéssel telik, pihenek.
0: A koncert beugrónak az első lépése megvan, van még két rövid kérdésem, úgyhogy ha ezek is helyesek, nem nehezek a kérdések, akkor biztosan tiéd a koncertjegy. Az első kérdés úgy szól, hogy Ricky Martin gyerekként ugye, és nem csak énekesként, hanem hát reklámokban is szerepelt, körülbelül hány évesen kezdett el tévéreklámokban szerepelni? Az A válasz, hogy 6 évesen, a B pedig 16 évesen.
1: 6
0: évesen, igen, a válasz helyes, szuper. Köszönöm, úgyhogy az első válasz az megvan. Egy második kérdés van még, hogy mi a cím annak a Sláger FM-es műsornak, amelyben Liptai Klaudi és Pataki Ádám beszélgetnek egymással, az Édeskettes vagy a Hazai Sláger?
1: Az Édeskettes.
0: Édeskettes a válasz helyes, úgyhogy gratulálok. Tiéd a páros belépője, tehát Ricky Martin
1: köszönöm,
0: budapesti koncertjére. Kit viszel magaddal?
1: Szerintem az unokatestvéremet.
0: Na, akkor jó koncert ez is kívánok nektek. Úgyhogy pihenjetek rá rendesen, mert biztosan nagy buli lesz majd. Ennyire egyszerű velünk játszani, úgyhogy figyeljenek és füleljenek nagyon. Andrea Bocelli és David Guetta közöse pedig mindjárt jön itt a Slágerem. A mai nap folyamán több órás napsütésre készülhetünk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. Az észak-észak-nyugati szél sok felé élénk, helyenként erős lesz, most nagyjából 8 és 17 fokot mérhetünk, majd délutánra pedig 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. A villamospálya karbantartás miatt szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. Sávelhúzással a két külső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcában nem lehet jobbra bekanyarodni, az Árpád híd felé pedig lezárják a balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig egyirányosítják, onnan mindkét irányba csak jobbra lehet kihajtani. Hétvégén is tart a Vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban, a lezárás hétfőn 4 óráig tart, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal lehet utazni. A Tétényi úton pedig a belső sáv is le van zárva, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A mai napon 7 órától vasárnap 16 óráig félpályás lezárás lesz a 4. kerületben a Farkaserdő utcában, a Homoktövis utcánál útburkolat javítása miatt. A két irány forgalma felváltva halad. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szombat dél lesz nem sokára, úgyhogy július első szombatján is a délután Karakas Balázsról tölthetik. Hello!
1: Hello! Hát nyárban is semmi baj, nagyjából ennyi a reakció a mai napra. Egyébként gyönyörűen süt a nap, jó érzés jönni, menni, autózni egyet, picikét valahova rakpartokra leülni, lazítani.
0: Igen, jó idő van. Egyébként azt kell mondani, hogy kellemes az időjárás, ki lehet mozdulni, sétálni egyet a városban, nincs ez a fullasztó meleg, mint ami volt az elmúlt napokban.
1: Sőt, amikor én kiléptem a lakásból, engem meglepett, hogy mennyire hideg van, idézőjelben mondom.
0: Igen.
1: Tehát elképesztő volt, hogy az elmúlt napok 40 foka után most ilyen kis kellemes reggeli frissítő szellőért.
0: Én is kikapcsoltam otthon a klímát, de ha főzök, akkor megkapcsolom. Úgyhogy.
1: Akkor ez már tényleg előre haladás.
0: Igen,
1: hát is jó pihit neked.
0: Köszönöm neked, meg jó munkát. Holnap reggel pedig ismét találkozunk a viszonthalásra.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a tévében vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után. 103.1. Sláger FM Veszprém. Hírek.
7: 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. Jövő héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szentőfi Bori vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben. Egy szülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, illetve árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta. A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2000 embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette. A rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták, majd előállították a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságra, és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi vasárnap esett be egy vízibicikliről a Balatonba a siófoki strandnál, majd eltűnt. Holtteste Siófok partjainál került elő csütörtökön. Az ügyben büntetőeljárás indult segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Újra elérhető a Bakony napi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. Kiemelte, a Győr-Veszprém vasútvonal önmagában is élmény. A vonat a Bakony szívében halad, alagutakon, hidakon és szűk íveken keresztül, olyan tájakon, amelyeket autóból nem lehet látni. Hozzátette, ez az egyik legjobb árérték arányú turisztikai jegy az országban. Jövő héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazzkoncertek, gasztronómiai különlegességek és családi hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. A kínálatban helyi és balatoni borászatok mellett kézműves ételek, hamburgerek, raclette, valamint bajorsör is szerepel. A fesztivál zárónapján a labdarúgó világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn követhetik a látogatók. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
8: Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, mondom a friss közlekedési információkat. Érdemes arra készülni, hogy az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalomnál, illetve Bicske térségében javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett egy sáv járható és nagyjából egy olyan 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Kecskemétnél munkavégzés zajlik, egy sáv járható. Ez azért izgalmas, mert legalább 5 kilométeres a torlódás, úgyhogy vigyázzanak arra felé is. Erős a forgalom az M7-esen, jó az idő, sokan mennek le a Balcsira, Törökbálint és Martonvásár között helyenként meglassult a forgalom. Tudjanak róla, hogy mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A 4. kerületi Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva halad mától vasárnap délután 4 óráig, mert javítják az útburkolatot. És ne felejtjék, hogy a pesti alsó rakpart is le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, most a gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette át a szakaszt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: Hétvégi lazítás mellé is hozom a jó zenéket. Halloween Karakas Balázs vagyok. Sheryl Cole, az angol R&B és pop énekesnő most a következőkben, aki az elmúlt évtizedekben azért készített néhány olyan dalt, amik a mai napig hatalmas felvételek maradtak. Tőle már a Fight for This Love!

A Fleetwood Mac könnyed nyárias dala, ez volt a Little Lies, negyed egy után itt a Sláger FM-en. Csodaszép nyárias az időnk, de azért nagyjából szerintem a kellemes tartományban alakul most jelenleg a hőmérséklet ezzel a 26 fokkal. Pont ezért lehet tervezgetni a legjobb nyári programokat, ugyanis a Dunakanyar festői környezetében megrendezett V4 Fesztivál évek óta egyedülálló találkozási pontja a zenének, a színháznak és persze a kortárs művészeteknek. A program kínálat sok színű, a nagy színpadokon a hazai kedvencek mellett nemzetközi produkciók is érkeznek, világszerte ismert hangzásvilággal találkozhatunk. Még a mai nap folyamán július 1-én kezdődött maga a fesztivál, de még a mai nap folyamán várnak minket programokkal. És persze mindehhez én a legjobb szórakozást kívánom a jó zenék társaságában. Itt a repülők és egy örökzöld a Tour de France.

0: Donna Louise, I Love You Always Forever. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Remélem, hogy a szombat délután senkinek nem rohanós. Lehet egy picit pihenni, akár így az ebéd utáni kajakkómában lazítani. Én hozom mellé Eva Max felvételit hamarosan, de előtte nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható. Az időjárás Budapesten szerintem a meglehetősen szerethető kategóriában alakul. Néha picikét fúj a szél, de amúgy nincs hideg és nincs meleg. 26-27 fokot mérhetünk most ebben a pillanatban. Ennél melegebbet egyébként nem is ígérnek a fővárosra. Több órás napsütés várhat még ránk a mai napon. Időnként fátyol és gomoly felhők lehetnek az égen, de számottevő csapadék ezekből nem várható a térségünkben. Ahogy mondtam, most is szelesebb egy picikét az idő, ez így maradhat a folytatásban is. Annak ellenére viszont, hogy hűvös van az UV-sugárzás erős Budapesten, úgyhogy erre mindenképp számoljanak. Nem feledkezünk meg természetesen az utak híreiről sem. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják útközben is. Ne feledjék, hogy a pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet és a Margit hídak között. Átadták a szakaszt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, úgyhogy ezzel mindenképpen kalkuláljanak. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. És ne feledjék el, hogy az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között lehet számítani némi szakaszos torlódásra, erős a forgalom, ez az oka annak. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében és Bicske térségében javítják most a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett egy sáv járható és egy nagyjából cirka 3-4 kilométeres torlódás alakultott ki. Azért az M5-ösön sem egyszerűbb a helyzet a Szeged felé vezető oldalon. Kecskemétnél dolgoznak, egy sáv járható, ott a kialakult torlódás meghaladta már az 5 kilométert. És a legutóbbi hírek szerint erős a forgalom az M7-esen a Balcsi felé, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan lassulással találkozhatnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: szerethető daloska, Charlie Puth, Selena Gomez és a Vidon Talkani Mar. Itt a Sláger FM, nálunk a legjobb zenék szólnak megállás nélkül, hogy jól érezzük magunkat a hétvégén. Tudom, hogy néha ijesztő egy picikét az a szél, ami odakint fúj, de érdemes kimozdulni. 26 fok, lehet keresni valami jó kiránduló helyet, túraútvonalat, szerencsére Pest megyében ezekkel teljesen tele vagyunk, és mindezek mellett ne feledjék, hogy a koncertélmények nyara továbbra is zakatol a Sláger FM-en. Figyeljék, mikor jönnek a nagy világsztárok, és mikor szólunk, hogy telefonálni kell, hiszen akkor harmadikként kell hívni a Sláger FM-et, és elvihetjük igazi nagy sztárok koncertjeire. Hogy ki van még a sorban? Például Ricky Martin, de beszélhetnénk Seal-ről. Lesznek még rajta kívül is nagy előadó művészek, úgyhogy érdemes folyamatosan figyelni. És persze a Sláger FM-en is zenélnek a legnagyobb sztárok, most a Coldplay és a Higher Power.
1: Hello, we're Coldplay.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Januártól fizetnie kell a parkolásért az elektromos autósoknak is. Elszálltak a vízparti ingatlan árak. Lezárták a Bács-Kiskun megyei szelídító strandját. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromos autó tulajdonosok, akiknek fél év leforgása alatt két komoly szigorítással is szembesülniük kell. Július 1-től gyökeresen megváltozott a fővárosi parkolási rendszer, ám az elektromos autók tulajdonosai számára a legjelentősebb fordulat január 1-én érkezik. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet kimondja, 2027. január 1-től teljesen megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása Budapesten. A szigorítás a konnektorról tölthető plug-in hibrideket még korábban utoléri, hiszen ezeknek a járműveknek legkésőbb november 30-áig le kell cserélniük a zöld rendszámukat hagyományos fehér alapszínűre. Elszálltak a vízparti ingatlan árak. A prémium Észak-Budapesti és a Dunakanyarmenti lokációk árai lassan megközelítik a balatoni szintet, miközben az olcsóbb szegmensben a hitelből vásárlók vannak többségben. A piac ezzel párhuzamosan végleg elveszíti klasszikus nyaralóövezeti jellegét. A vevők kétharmada ma már Budapestről érkező kiköltöző, aki állandó lakhatásra alkalmas, 4 évszakos vízparti otthont keres. Derül ki egy nagy hazai bank legfrissebb piaci elemzéséből. A Dunakanyar, Szentendre, Leányfalú, Budakalász és a fővárosi római part alkotják a piac legdrágább részét. Itt a vízparti házak és nyaralók reális sávja 700 000 és 1,5 millió forint között mozog négyzetméterenként, de a közvetlen vízkapcsolatos vagy új építésű prémium ingatlanoknál ez lényegesen magasabb is lehet, igazodva a budapesti új építésű lakások 1,5 millió forint feletti átlagárához. Ezzel szemben a Ráckevei Soroksári Dunaszakasz, a Csepel-sziget, valamint Sziget-Szent Miklós, Ráckeve, Dömsöd, Kiskunlaca a Tököl és Szigetcsép környéke az elérhető bár szintje miatt mutat rendkívül élénk tranzakciós aktivitást, és mind a nyaraló funkciót, mind az állandó lakhatást keresők körében igencsak népszerű. Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést és lezárták a Bács-Kiskun megyei szelídító strandját, miután egy laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy a vízminősége nem felel meg az előírásoknak. Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere arról beszélt, hogy a magas vízhőmérséklet kedvezett az Enterococcus baktériumok elszaporodásának. Amiért koncentráció meghaladja a biztonságos határértéket, a fürdőzést azonnali hatállyal felfüggesztették. Az Enterococcus miatt szinte minden évben zárnak le strandokat hosszabb, rövidebb idő. Tavaly a balatongyöröki strandon nem lehetett fürdeni, és a tatai Grófitóban szintén a baktérium miatt nem lehetett úszni néhány napig. Augusztusban a dunai Faddombori 2-es számú strandot kellett hasonló okból egy időre lezárni. Az Enterococcus jelenléte a nagy melegek után rendszeres. A Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetést indított a 81-es trolibusz meghosszabbításáról, amely a tervek szerint a jövőben az Őrs vezértére és a Dózsa-György út megállók között közlekedne. A fejlesztés új átszállásmentes kapcsolatot teremtene Zugló és Angyalföld között, a budapestiek pedig június 15-éig mondhatják el véleményüket a tervezett módosításról, írja a BKK. A 2025 nyarán elindított, jelenleg az Őrs vezértere és a Mexikói út között járó 81-es trolibusz gyorsan népszerűvé vált a fővárosiak körében. Ma többnyire gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között valószínű.
2: Az időjárás nem lesz rossz, viszont a közlekedésben azért vannak meglepetések. 1:04 jó utat kívánok. Egy baleset történt a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcánál a belső sávban, hogyha arrafelé indulnának, legyenek nagyon óvatosak. Mindezek mellett az autópályák sem mentesek eseményektől. Az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométernél és Bicske térségében a 34-es és a 37-es kilométerek között javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, a kialakult torlódás nagyjából 3 kilométeres már. Az M5-ös autópályán a Szeged felé vezető oldalon Kecskemét térségében a 72-es kilométernél a munkavégzés miatt csak egy sáv járható, ott is nagyjából 5 kilométeres torlódásra számíthatnak. És hát persze itt a nyár sokan indultak el a Balaton felé, erős a forgalom az M7-esen Törökbálint és Martonvásár között országunk legnagyobb tava felé vezető oldalon, úgyhogy legyenek körültekintőek bármerre is indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó hétvégét kívánok a stúdióban, természetesen Karakas Balázs, az egykori NSYNC-es szép fiú, aki aztán a szóló karrierjét elképesztő módon beindította, sőt, mi több, azóta már filmekben is szerepelt. Justin Timberlake szerintem maga a zsenialitás, tőle most a Can't Stop the Feeling. Sláger!

perccel múlt el délután 4:42. Sajnos baleset történt a József körúton a Rákóczi út előtt. Jelentős a torlódás a BKK infói szerint, de baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton is befelé. Remélem, hogy azért ez nem szegi a kedvünket annak kapcsán, hogy amúgy nagyon jó az idő, 26-27 fok főváros szerte, ezért is lehet érdemes nekiindulni például így a hétvégén kirándulni. És vételkörzetünkben is nagyon jó helyeket lehet felfedezni. Ott van például a Lajos Mizse környéki puszta templom, amely a középkori Mizse település templomának maradványa. A város később eltűnt a történelem viharai között, a Mohácsi csata, majd aztán ugye a 16. század végi hadjáratok gyakorlatilag teljesen elnéptelenítették a vidéket, de ettől függetlenül azért megmaradt maga ez egy ilyen kis érdekes történelmi mi voltja, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lehet meglátogatni, hogyha szeretnének arra ellátogatni. A 14.-15. századot adtálják ugye az épület alapját. Szóval a történelem ott gyakorlatilag él. Apropó történelem, Dionne Warwick felvétele érkezik most a következőkben. Egy régi, de szerethető dal. Egy olyan felvétel, amit együtt közösen énekelhetünk. Ez már a Heartbreaker.

0: Olasz Macsú, Damiano Dávid és a The First Time itt a Sláger FM-en. Fél kettő elmúlt már 4 perccel, ragyogóan süt a nap a városban, az elképesztő jó élmény. Damiano Dávid pedig ezt az igazi olaszos életérzést elhozta, ami nem csak a pizzáról meg a kertésztáról szól, hanem néha csak arról, hogy élvezzük azt, ami aktuálisan éppen van, például a 27 fokot Budapesten. Nézzük, milyen idő várható a folytatásban. Ahogy azt mondtam, jelenleg 27 fokot mérhetünk, egyébként már a jelentős csapadékot nem ígértek a meteorológusok, úgyhogy nyugodtan útnak lehet indulni, bármerre is szeretnének tartani. Ellenben arra számíthatnak, hogy Budapesten a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas tartományban alakul, míg az utifűjé az alacsony közepes tartományok között mozoghat, úgyhogy az allergiások azért erre készüljenek. Alacsony koncentrációban ott van még a légkörben a hás, a szelíd gesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, na meg hát a egyszerű allergének közül a lórom, a kenderfélék és a libatopfélék, meg a gyékény pollenje is. Mindezek mellett pedig balesetmentes közlekedést is kívánhatunk, amiből sajnos hát a budapesti utak bővelkednek most, ugyanis baleset miatt nem járható a József körút, a Rákóczi út előtt, jelentős a torlódás, ezen a szakaszon kerüljék el, hogyha valamerre el kellene indulni. De baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton is, befelé a Nagyszőlős utcánál a belső sávban, számoljanak ott is nagyobb menetidővel. Mindezek mellett az M1-es autópályán a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométernél és Bicske térségében a 34-es és a 37-es kilométerek között javítják a burkolatot. Az aktuális munkaterületek mellett csak egy sáv járható, a kialakult torlódás nagyjából 3 kilométeres az Utinform tájékoztatója szerint. Készüljenek arra a budapesti autósok, hogy mától a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Vezessenek nagyon óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ők voltak a The Corrs és a The Beatles. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan csodaszép délutánt kívánok, bármerre is járnak. És persze arra azért érdemes felkészülni, hogy vannak balesetek Budapesten, például a József körúton a Rákóczi út előtt volt egy, ott jelentős a torlódás. Mindezek mellett itt vannak koncertélmények nyara a Sláger FM-en, folyamatosan figyeljék a rádiót, mi szólunk, mikor kell majd telefonálni, úgyhogy mindenképpen érdemes résen lenni. És természetesen mindezek közben itt vannak a legnagyobb slágerek is. Most halott pénzék egy picit érzelmesebb vizekre eveznek. Szívedből minden kell. Látom.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyett a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Emelkedik a vízdíj a vállalatok részére. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Rendeletet adott ki Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, miszerint módosítják a nem lakossági víziközműszolgáltatási díjakat. A cégek számára drágul a közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás. Az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik az ivóvízellátás fogyasztással arányos köbméterenkénti díja. Továbbá emelkedik a havi alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függ. A rendelet értelmében a szennyvíz elvezetés és tisztítás ára is emelkedik. A korábbi 914 forint helyett 954 forint lesz köbméterenként. A miniszter rendelete június 30-án éjjel jelent meg, és már ma hatályba lépett. Köbel Anita kormány szóvivő a rendelettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az a lakossági fogyasztókat nem érinti. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését, ahol a vezetés ismertette a lezárult évad eredményeit. Az intézmény tájékoztatása szerint június 29-éig több mint 100 000 néző vett részt az előadásokon. Összesen 323 produkciót mutattak be. A színház közölte, hogy a nyári programokkal együtt a végleges számok még tovább emelkedhetnek. Óber Frank Pál igazgató beszámolt arról is, hogy a bérlettulajdonosok száma közelíti a 17 ezret, ami a pandémia utáni időszakhoz képest folyamatos növekedést jelent. A társulat több nyári vendégelőadással és fesztiválfellépéssel is készül a Balaton környékén és szabadtéri helyszíneken. A közönség szavazás alapján a Petőfi díjat Hirsch Laura kapta, a Latinovics díjat Horváth Elemér Emi, a Megyaszai díjat pedig Nagy Pál Anita vehette át. A közönség az évad legjobb előadásának az István a király című rockoperát választotta. A Veszprémi Érseki Főiskola Tehetséggondozó Központja lezárta a Tudatos Tehetség programot, amelyben 20 alsó tagozatos diák vehetett részt veszprémi általános iskolákból. A program célja a tehetségígéretek önismeretének, érzelmi tudatosságának és készségeinek fejlesztése volt. A gyerekek több alkalmas csoportos foglalkozáson vehettek részt, ahol játékos feladatokon keresztül dolgoztak a kommunikáció, a kreativitás és a tanulási módszerek fejlesztésén. A szervezők szerint kiemelt hangsúlyt kapott az érzelemszabályozás és a stresszkezelés is. Kirívó gyorshajtókat mértek be Veszprém vármegyében a rendőrök a közelmúlt ellenőrzései során. Az egyik autós lakott területen a megengedett 50 km/órás sebesség helyett 118-al hajtott, még egy másik sofőr egy 90-es szakaszon 139 km/órával közlekedett. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok az utakon. A hatóság arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula ronthatja a koncentrációt és a reakcióidőt, ezért a szabályok betartása ilyenkor még fontosabb. A rendőrök arra kérik a járművezetőket, hogy mindig az út és időjárási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán indul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balaton-Fenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany vagy Szigliget.
1: És most jönnek a friss ropogós közlekedési infók a Sláger FM-en. Baleset miatt nem járható a József körút a Rákóczi előtt, jelentős a torlódás, erről kaptunk információkat. A 99-es autóbusz terelve közlekedik, és nem érinti a Blahalújza tér megállót. A járat megáll a Héte autóbusz, Újpalota Nyírpalota út irányú Blahalújza tér megállójában. Egyébként a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as busz terelve közlekedik, nem érinti a Karolina út megállót, Újpalota Nyírpalota út, illetve a Móricz Zsigmond körtér felé építkezés miatt. Számoljanak arra, hogy az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében a 30-as kilométernél és Bicske térségében a 34-es és a 37-es kilométerek között javítják a burkolatot. ott egy-egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás. Az M0-es keleti szakaszán az M2-es csomópontjánál az M5-ös felé vezető oldalon a 72-es kilométer környezetében lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt. Érdemes ott is óvatosan közlekedni.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Úgy is, de úgy igaz, hello, Karakas Balázs a stúdióban egészen este a 6 óráig. Taylor Swift érkezik most a folytatásban, egy igazi kis cukiságbomba, az új klipje nagyon-nagyon jó lett, és a dal szintén elképesztő, ott van minden sikerlista élén rajtolunk az Apple Light-tal. Ezzel kívánok jó hétvégét!
2: Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor.
2: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

A csodálatos Ariana Grande és a We Can Be Friends itt a Sláger FM-en. Nálunk a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Odakint 100 ágra süt a nap, 28 fokot lehet mérni ebben a pillanatban, úgyhogy igazi nyárias életérzésben lehet része annak, aki elindul valahová, és természetesen ugye a pesti alsó rakpart autómentes közösségi terén a mozgási és az önfelett ritmusoké a főszerep július első hétvégén. Rengeteg mindent lehet csinálni. Lesz például a papírhajó író műhely felolvasó estje, ma este 6 órától, de szintén este 6 órától skót táncházat tartanak kezdőknek. És hát persze a holnapi nap folyamán is rengeteg izgalmasság. Flow jogával indul majd például a nap, rögtön délelőtt 9 órától, és hát aztán majd 11 órától is különböző programok, és persze egész nap minden, amivel amúgy az egész család jól érezheti magát. Úgyhogy picit lehet lazulni, akár este arra sétálni, kiülni, nézni a csillagos eget, nézni, ahogy a Dunán csillognak a város fényei, szerintem ez teljesen ki tudja őríteni az agyunkat. Akár csak a zseniális Rick Astley, ez már a Together Forever.

0: Hatalmas kedvenc, Keigo varázsolt egyet a Whitney dalon, ez volt a Higher Love itt a Sláger FM-en, mert ezen a hétvégén is ilyen kiváló sztárok slágereit hallgatjuk. A következő a sorban Alex Warren, aki tavaly jelentette meg a most következő zenét, és nagyon nagy közönség kedvenc volt. Mindjárt jön az Ordinary, előtte nézzük, milyen időnk lesz. Egyelőre kellemes napsütéses az idő Budapesten, 27-28 fok szerte a fővárosban, örülhetünk neki. Mégiscsak nyár van, de nincs az a vadítóan meleg, úgyhogy érdemes lehet kimozdulni. A több órás napsütést időnként fátyol és gomoly felhők szűrhetik a fővárosban. Ezekből számottevő csapadék nem várható a térségünkben, viszont néha élénk erős lehet az északnyugati szél. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, lehetnek néha zivatarok, de Budapesten nem ez lesz a jellemző, viszont erős széllökésekre készülhetnek majd a hét utolsó napjára. Jó utat kívánok, természetes, hogy csekkoljuk a friss közlekedési információkat is. Korábban baleset történt a József körúton, a Rákóczi út előtt jelentős torlódás alakult ki arra felé, kerüljék el azt a szakaszt. Az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között alakult ki szakaszos torlódás az erős forgalom miatt. Az M0-es keleti szakaszán az M2-es csomópontjánál az M5-ös felé vezető oldalon a 72-es kilométernél zárták le a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt. Közlekedjenek arra felé is. Nagyon-nagyon megfontoltam. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Tudjanak róla, hogy a 4. kerületi Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva haladhat mától egészen vasárnap 4 óráig, mert javítják az útburkolatot. Ma is és holnap is napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

ők voltak a One Republic, ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egyébként gyönyörű szép az idő, százágra süt odakint a nap, úgyhogy mindenképp érdemes megmozdulni. Mindeközben ne felejtjék el, hogy ez a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Figyeljenek, füleljenek, mikor szólunk. Mert hogyha szólunk, akkor bizony érdemes telefonálni, mert hatalmas nagy sztárok koncertjeire lehet ellátogatni. Mindezek mellett a zenefolyamunkban is itt vannak az igazi belevaló világsztárok. Például Bryan Adams, a kanadai rocker, aki megénekli gyermekkorának édes élményeit és emlékeit. Summer of 69 itt nálunk a Sláger FM-en. Ezzel kívánok csodálatosan szép hétvégét és jó rádiózást a folytatásra is.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Megszöktek, de meglettek a fővárosi állatkert új majmai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető a reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Alig két napja érkeztek, már is megszöktek a fővárosi állatkert új majmai. 20 percig tartott a rendkívüli helyzet a fővárosi állat- és növénykertben. Pénteken délután egy nemrég érkezett hulmán-langur testvérpár rövid időre elhagyta a kifutót. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a vonatkozó biztonsági és állatvédelmi protokollokat, és kiürítette az érintett területet, írta az esetről a Blick. A gondozók mintegy 20 percen belül sérülés nélkül megoldották a helyzetet. Az épületet ezt követően ismét megnyitották a látogatók előtt. Ma többnyire gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között valószínű.
2: Most is egészen kellemes autózós az idő, szépen süt a nap, jó utat kívánok, bármerre is útnak indulnának. Az M1-es autópályán a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M0-as autóút keleti szakaszán az M2-es csomópontnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 72-es kilométernél lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Bizonyos területen a félútpályát lezárták, ezért arrafelé is azért lehet némi forgalmi korlátozásra készülni. A budapesti autósok tudjanak róla, hogy mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Lezárták a 13. kerületi Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert a vízvezetéket javítják. Tudjanak róla, hogy a 4. kerületi Farkasérdő utcában irányában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva haladhat mától egészen holnap délután 4-ig, mert az útburkolat javítását végzik. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Csodálatos hétvégét kívánok, a nap süt, 3 óra is elmúlt, nagy bajunk már nem lehet. Hello, én Karakas Balázs vagyok, egy belevaló angol énekes, Tom Grennan érkezik, több mint 10 éve már, hogy előkerült a zenei életben. Hihetetlen, itt van tőle most a Little Bit of Love, erre kérem a hangerőt.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Just

Oh, a Pet Shop Boys, Always on My Mind, ez itt a Sláger FM, 4:45 múlt 5 perccel szólnak a legnagyobb slágerek, valóban változatosan szép napsütéses, ám bár kissé szeles az idő, úgyhogy úgy készüljenek, ha valamerre elindulnának. Na meg úgy, hogy az M1-esen a terelt szakaszon Budapest felé vannak olyan részek, ahol kialakulnak szakaszos torlódások, sokkal járnak arra felé, úgyhogy legyenek türelmesek. Mindezek mellett szervezzük magunknak az izgalmasabbnál izgalmasabb programokat. Idén is folytatódnak az ingyenes közösségi edzések Zuglóban. Az augusztus 8-áig tartó programsorozat keretében szombatonként 9 órától várják a sportolni vágyókat a Mogyoródi úti sportpályán. Változatos, dinamikus edzésekkel készülnek, amik úgy vannak felépítve, hogy edzettségi szintől függetlenül bárkinek legyen lehetősége bekapcsolódni a közös munkába. Úgyhogy csak érdemes nekiindulni a dolognak egy kényelmes edzőruhával vagy jogamatraccal, és még mindig jobb, mint ahogy én csinálom, hogy az interneten fellelhető tornáknak próbálok otthon a televízió képernyő előtt ugrálni. Ez legalább egy kis közösségi életérzés. És közben pedig szólnak a legnagyobbak, most Hozier érkezik hozzánk egy nemzetközi nagy sikerrel, nagyon nagy közönségkedvenc, a Too Sweet-re kérem most a hangot a folytatásban.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: Harrison Avenue és a Don't Call Me Baby. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Fél négy és elmúlt már 6 perccel. Százágra süt a nap, kellemesen fúj a szellő, jó az idő. Érdemes lehet valahol a belvárosban, például a magasan tornyosuló bérházak között sétálni, és egy picikét élvezni azt, hogy itt a hétvége. És bízom benne, hogy senkinek nincs semmi komoly dolga. Mi pedig mindjárt Miles Smith dalát hozzuk, előtte viszont aktuális és fontos információk jönnek. Már is nézzük természetesen, hogy milyen időjárás várható a folytatásban. Ahogy mondtam, jó az idő, 28 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők a fővárosban. Szépen süt a nap, néha egy-egy fátyol meg gomoly felhő megjelenhet, de hát ezek aztán nem csinálnak nagyobb problémát, számottevő csapadék nem várható. Viszont érénk lesz majd az északnyugati szél. A legmelegebb órákban lesz ma 28-29 fok. Számítsanak arra egyébként, hogy holnap változóan felhős napos lesz az idő. Helyenként lehetnek záporok, zivatarok, de nem ez lesz a jellemző. Egy gyenge hideg front fogja majd uralni holnap a légkört. És persze mindezek mellett az aktuális közlekedési információkat is megnézzük, ugyanis helyszínelési munkálatokat végeznek a Kerepesi út Őrs vezértere csomópontban, ott sávlezárásra készülhetnek azok, akiknek arrafelé lenne dolga. Baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton, a Margit híd felé a Kisrókus utca előtt a belső sávban történt a probléma. A 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as busz terelve közlekedik, nem érinti a Karolina út megállót, Újpalota, Nyírpalota út, illetve Móricz Zsigmond körtér felé építkezés miatt, erről jobb, ha tudnak. Az M1-es autópályán a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M0-es autóút keleti szakaszán az M2-es csomópontnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 72-es kilométer környezetében lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt, számolhatnak arra is forgalmi korlátozásokra. Szintén vételkörzetünkben még az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között is dolgoznak több szakaszon az útépítők, az aktuális munkaterületnél félpályás útlezárásra számíthatnak. Jó utat kívánok, Miles Smith-szel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

hogy a gyönyörűséges Dua Lipa és a Houdini itt a Sláger FM-en. 5 perccel járunk már 3:44 után, gyönyörű szépen telik a szombat délután. Dua Lipának is gondolom én, aki most éppen Szicíliában tölti a nászútját. Egy perc néma csenddel adózok az áldozatért, amit hozott. Bízom benne, hogy azért jól tud pihenni ő is, és akármi is így szombat délután bármerre is tartunk. Arra mindenképp érdemes számítani, hogy a Sláger FM-en továbbra is zakatol a koncertélmények nyara. Halkan megsugom, hogy egy Ricky Martin dalt keresünk a folytatásban, úgyhogy mindenféleképp érdemes figyelni, és amikor szólunk telefonálni, hiszen az valakinek akár egy páros belépőt is érhet. Úgyhogy hangerőt a Sláger FM-re, és Kálai Sanders Andrásra most a folytatásban, hiszen tőle most a Houdini következik.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesbenállás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Új e-mail, nézzük csak.
7: Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
5: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után!

0: 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. Jövő héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szentőfi Bori vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben. Egyszülős család gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, illetve árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta. A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2000 embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette. A rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták, majd előállították a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságra, és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi vasárnap esett be egy vízibicikliről a Balatonba a siófoki strandnál, majd eltűnt. Holtteste Siófok partjainál került elő csütörtökön. Az ügyben büntetőeljárás indult segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Újra elérhető a Bakony napi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. Kiemelte, a Győr-Veszprém vasútvonal önmagában is élmény. A vonat a Bakony szívében halad, alagutakon, hidakon és szűk íveken keresztül, olyan tájakon, amelyeket autóból nem lehet látni. Hozzátette, ez az egyik legjobb árérték arányú turisztikai jegy az országban. Jövő héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazzkoncertek, gasztronómiai különlegességek és családi hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. A kínálatban helyi és balatoni borászatok mellett kézműves ételek, hamburgerek, raclette, valamint bajorsör is szerepel. A fesztivál zárónapján a labdarúgó világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn követhetik a látogatók. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Jó utat kívánok, én 4 óra után is hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Korábbi híreink arról szóltak, hogy helyszínelnek a Kerepesi út Őrsvezértere csomópontban, ott sávlezárásra készülhetnek. Baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton, a Margit híd felé, a Kisrókus utca előtt a belső sávban. Arrafelé is óvatosan. Az M1-esen a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M0-as keleti szakaszán az M2-es csomópontjánál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 72-es kilométernél le van zárva a külső sáv egy műszaki hibás tartályautó miatt. Készüljenek úgy, hogy ott bizony forgalmi korlátozásokkal találkozhatnak. Ne feledjék, hogy a pesti alsó rakpart is zárva tart az Erzsébet és a Margit hidak között. Most a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a területet, lehet ott lazulni és egy picit élvezni a nyarat. Mindezen túl szakaszos és időszakos sávlezárásra számíthatnak holnap az Oktogontól az Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétány útvonalon délelőtt 10 és délután 12 között vonulás rendezvény miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Karakas Balázs a stúdióban várom egészen este 6-ig, és hozom a legnagyobb kedvenceinket a hasznos információk mellett. Revin Liné, Love Me Not, egy felejthetetlen dal. Előtte viszont a még mindig merő Harry Styles érkezik hozzánk aktuális kislemezével. American

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

Stacey Abrams, That's So True itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Örülök, hogy együtt tölthetjük a mai délutánt is. És persze annak ellenére, hogy már jócskán 4 óra után járunk, még mindig érdemes lehet azért kidugni az órunkat a lakásból és elindulni valamerre, mert tök jó programok vannak a környéken. Példának okáért ugye naplementés, szapevezés lesz Gödnél, akár kezdőknek is tanítanak is, szóval érdemes lehet ellátogatni akkor is, hogyha nincs meg a megfelelő önbizalom. Ez este 7:30 és 8:30 között várja az odalátogatókat. A vízen töltött idő az egy nagyjából 1,5-2 órát tesz ki, úgyhogy így érdemes azért tervezni a mai nap folyamára is. A túrára úszni tudó kezdők is jelentkezhetnek, nekik fontos info, hogy érdemes azért például egy fürdőruhát, papucsot vinni magunkkal, ők pedig adják a szabdeszkát, az evezőlapátot, mentőmellényt, és hát persze a jó hangulatot. Jó szórakozást kívánok hozzá a folytatásban már a rockzenei élet nagy ágyúival, hiszen itt a Bon Jovi és a You Give Love a Bad Name. Nálunk a

0: Kicsoda kirobbanó energia, ők voltak a Tégtelt és a Kint. Nálunk a Sláger FM-en ezek a zenék megcsinálják a szombat délutáni hangulatot. És hát persze itt vannak az igazi régi motorosokon kívül napjaink világsztárjai is. Madison Beer most jelentkezett vadonatúj felvétellel, ez a Bittersweet, játsszuk is, előtte pedig a hasznos információkkal jelentkezünk. Többek között nézzük, hogy milyen időjárás várható ma, néha azért még élénk lehet a szél, de legalább az éjszakai órákra kellemesen lehűl majd a levegő. Hajnalban 17 fokig csökken a hőmérséklet Budapesten, aztán holnap napközben sem lesz az a nagyon-nagyon durván meleg, ilyen 25-26 fok környéki csúcsokat mérhetünk. Hát azt hiszem, hogy ezzel most a hosszú időszak kánikulái után megbarátkozhatunk. Holnap egyébként változóan felhős, napos időben lesz részünk, helyenként azért záporok, néha zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására, erre azért mindenféleképpen készüljenek. Főn is fátyol, gomoly felhős lehet az ég, zivatarok is lehetnek, de azért nagyjából békés lesz az időjárás. És persze a friss közlekedési információkat is mondjuk. Helyszínelnek a Kerepesi út Őrs vezértere csomópontban, sávlezárásra készülhetnek azon a szakaszon, legyenek nagyon türelmesek. Az M1-esen Hegyeshalom felé Bábolna térségében a 94-es kilométer környékén torlódik a forgalom. Ha tehetik, a csomópontban térjenek le az autópályáról, ezt tanácsolják az Útinform szakemberei. Illetve mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot. Lezárták a 13. kerületi Pozsonyi utat a Katona József utca kezelében, mert vízvezetéket javítanak. A 4. kerületi Farkasértő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva haladhat mától egészen holnap délután 4-ig, mert az útburkolatot javítják. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert felújítják az útburkolatot. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Egy énekes nő, aki egy olyan országból származik, ami messze földön híres különleges kultúrájáról. Az örményországi Rosalind és a Snap nálunk a Sláger FM-en. Itt pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. És remélem már mindenki tudja a városban, hogy a Sláger FM elviszi a legnagyobb sztárok koncertjeire, hiszen Budapestet ellepik az igazi belevaló világsztárok egész nyáron. Ricky Martin, Seal, Pitbull, Lenny Kravitz, de hát ugye volt már Sting, Scorpions, One Republic, de vittünk hallgatókat Gyuren-Gyuren koncertre is, úgyhogy egész nyáron érdemes a Sláger FM-et hallgatni, mert ilyen különleges meglepetésekkel készülünk. Addig pedig apu megveszi a nyár élményeit.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
0: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Legyen tánc! Egyéli gyál a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport! Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Benneteket a szüleitekkel tenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
12: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
11: Tényleg?
12: Kikapcsolom az órát, visszamegyek az ágyomba.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Még nem tűnnek el mindenhonnan a parkolóórák. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban. Vádat emeltek a férfi ellen, aki felgyújtott egy hajléktalant. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Budapesten szinte mindegyik kerületben folyamatosan tűnnek el a parkolóórák, kivéve néhányat, ahol az önkormányzat a fokozatosság elvét követi. Szerdán lépett életbe a fővárosi parkolási rendelet módosítása, amely a parkolóautomaták kivezetését írja elő. Ezzel egy időben a parkolási tarifák is drágultak mintegy 30-50%-kal. A főpolgármesteri hivatal szerint a digitális átállás miatt a parkolási díjak kizárólag applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással fizethetők meg. Az Infostart körképe megmutatta, hogy a kerületek eltérő ütemben és módon hajtják végre az átállást. Van, ahol folyamatosan szerelik le az automatákat, máshol hagynak időt a lakosságnak a digitális átállásra. Az új budai önkormányzat például a lakossági igényekhez igazodva fokozatosan csökkenti az automaták számát. A 8. kerületben például az automaták üzemen kívül helyezése mellett ideiglenesen még használhatóak maradtak a parkolási díjak megváltására. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban, miután a fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet. Augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130-ra nő. Továbbá 800 forintos lesz a reptéri díj. A taxizás a rendszerváltozástól 2013-ig piaci árazás alapján működött. Ahány taxitársaság, annyi ár. Megvolt az árverseny az alapvetően árérzékeny utasokért. Ez azonban teret adott az ügyeskedésnek, az adóelkerülésnek, ezért a mindenkori budapesti vezetésnek az volt a célja, hogy megtisztítsa a piacot. A Duna Arena 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen világverseny megrendezésére. Szögezte le Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár első nyilvános szereplésekor az első mondatai között. Jövő nyáron hazánk harmadszorra is nagymedencés úszó világbajnokságot rendezhet, de ennek fő helyszínéül nem a Duna Arénát, hanem a Népligeti MVM Dómot választották. Ám az ok nem az állagromlás. A frissen kinevezett korábbi öttusázóból és sportújságíróból lett államtitkár, az egy év múlva a zajló vizes VB sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2021-ben átadott Népligeti csarnok a lehető legimpozánsabb helyszín. Azt ígérte, miután a belügyminisztérium felmondta a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek a Lons csoporttal kötött szerződését, levágják a magyar sportra fonódott összetett hálót, és így racionálisabb megközelítésű szervezéssel és az eredetinél szűkebb költségvetéssel számolnak. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy 21 éves férfi ellen, aki a vád szerint kifosztott, majd felgyújtott egy eszméletlen férfit Budapest 7. kerületében. Az ügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, és azt is kérelmezte, hogy az elkövető ne kerülhessen feltételes szabadlábra. A vádlott 2024. októberében a Király utcában ismerkedett meg egy számára ismeretlen, erősen ittas férfival. Ketten együtt bementek egy romos, felújítás alatt álló épületbe, ahol a 21 éves férfi bántalmazta áldozatát, aki ennek következtében eszméletét vesztette. A vád szerint ezt követően fadarabokat helyezett az eszméletlen férfira, majd meggyújtotta azokat és elhagyta a helyszínt. A sértett a tűz következtében elszenvedett égési sérülések miatt a helyszínen életét vesztette. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
14: És persze itt vannak a közlekedési információk, jó utat és balesetmentes autózást kívánok. Az M1-esen Hegyeshalom felé Bábolna térségében egy motoros elesett, emiatt egy sávon haladhat a forgalom. Jelentős több mint 3 kilométeres jelenleg a torlódás. Az ellenkező irányban Tata térségében korábban egy kamion ütközött össze személyautóval, ott a helyszínelés idejére a külső sávot kerítették el a forgalom elől, nyilván ott is torlódásra készülhetnek. Budapesten belül is ugye vannak változások, szokásosan le van zárva a pesti alsó rakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen a gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette most birtokba ezt a területet. Mindezek mellett ne feledjék, hogy mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi úti csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. Lezárták a 13. kerületi Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. Tudjanak róla, hogy a hétvégén a H8-as hív Szent Jakab-Mogyoród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Csodálatosan szép szombat délutánt kívánok, hello a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, rengeteg hasznos információt, programokat is hozok ebben az órában, na de előtte itt vannak azok a zenék, amiket jól ismerünk és szeretünk. Teddy Swims hamarosan a The Doorral, előtte pedig a Coldplay Indeed, Higher Power!
16: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

Jöttek a szellemírtók és megmentettek mindenkit. Ray Parker Jr. és a Ghostbusters a filmbetétdal. Itt a Sláger FM. Egész hétvégén azok a zenék szólnak, amiktől jól érezhetjük magunkat. Hamarosan például Summer vadonatúj felvétel, a Home Wrecker is itt lesz velünk. Közben pedig mondom, mi mindent lehet csinálni. Holnap ugyanis a MOVE villamos közlekedik majd az N19-es vonalon a Deák Ferenc tér és a Battyányi tér között, úgyhogy ismételten nosztalgiázhatunk, hiszen a típust eredetileg az 50-es, 60-as években gyártott UV motorkocsik teljes átépítésével alakították ki a 90-es évek elején. Eredetileg az éjszaka is közlekedő villamos vonalakra szánták ezeket, később aztán a város több pontján is előfordultak. Az N4-es busz ezen a vasárnapon is várja az érdeklődőket a Zugligeti libegő és az Erzsébet királyné útja között egy olyan ikorusz busszal, ami évekig meghatározó eleme volt a budapesti utcaképnek. Szóval lehet nosztalgiázni ezen a hétvégén, nem is keveset. Jó szórakozást kívánok hozzá! Egy fiatal emberrel, akinek nagyon különleges a stílusa, és persze egyben nagyon szerethető. Itt az új Summer Doll, Home Wrecker!

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: CJ Lewis, a 90-es évek felejthetetlen örökzöldje a Sweets for My Sweets. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják szombat délután. Bármerre is megy a család, mi ott vagyunk. Kamrad Bimányával például, de majd közlekedési információkkal is, és azt is nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Holnap változóan felhős, napos időben lesz részünk Budapesten, helyenként futó záporok, néhol akár zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfronti hatásnak köszönhetően. Élénk erős lökések kísérhetik majd a nyugati északnyugati szelet, sőt, mi több a viharos időszakokban erőteljesebb széllökések is előfordulhatnak. Természetesen holnap sem lesz még kánikula, 26 fok lehet a fővárosban a legmelegebb órákban. A hajnal kellemesen lehűl majd a fővárosban, hiszen 17 fok lehet a leghidegebb pillanatokban, úgyhogy érdemes lehet nyitott ablaknál aludni, hiszen felfrissül a levegő. És persze a közlekedési információkról sem felejtkezünk el, ha valami izgalmasságot látnak, csörgessenek 06303030958-as a számunk. Az M1-esen Hegyeshalom felé Bábolna térségében korábban egy motoros elesett. A helyszínen is befejezték, most már mindkét sávon halad a forgalom, de a torlódás több mint 3 kilométeres, de ez már szépen lassan feloszlóban van. Az ellenkező irányban Tata térségében a 64-es kilométernél korábban egy kamion személyautóval ütközött össze. Itt is megszűnt a sávzárás, feloszlóban van a torlódás. Mindezek mellett a budapestieknek is érdemes nagyon-nagyon résen lenni. Jelentősebb fennakadásokról szerencsére most nem kaptunk információt. Minden esetre azért érdemes tudni, hogy szokásosan le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen most a gyalogos forgalom vehette át. Le lehet oda menni, picit csillelni, ellenni, lazítani, élvezni a nyár kellemes erejét. Tudni kell, hogy mától a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt, és a 4. kerületi Fóti úton ma és holnap a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Moziba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Ez a Sláger FM. Ő volt az az énekesnő, aki egyébként így a 80-as évek szintis hangzásából, a 2000-es évek popzenei hangzásából ismerített, és elképesztő nagy sikereket aratott. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk a mai délután folyamán is. Ne feledjék, továbbra is itt a Sláger FM-en a koncertélmények nyara, hatalmas világsztárok koncertjeire vihetjük el. Érdemes folyamatosan figyelni, hiszen nem lehet tudni, mikor szólunk, hogy telefonálni kell. Amikor szólunk, harmadikként kell hívni a rádiót, és ez esetben kerülhetnek be a játékba. Én annyit megsúgok, most így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon titokban, hogy a következő előadó művész, akinek lehet a koncertjére belépőket nyerni, az nem más lesz, mint Ricky Martin. Úgyhogy érdemes folyamatosan figyelni a rádiót. Ezzel én viszont mára köszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet, átadom a stúdiót a slágerlistának, jön Kovács Áron és Kisó. A Valmarékkal búcsúzom, ha már nyárakos stílusosan itt az Éget a nap, Karakas Balázs kicsekkol, holnap találkozunk délben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tünetének enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
11: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
12: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
11: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ. Még csoki barnaság.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
13: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Emelkedik a vízdíj a vállalatok részére. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Rendeletet adott ki Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, miszerint módosítják a nem lakossági víziközműszolgáltatási díjakat. A cégek számára drágul a közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás. Az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik az ivóvízellátás fogyasztással arányos köbméterenkénti díja. Továbbá emelkedik a havi alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függ. A rendelet értelmében a szennyvíz elvezetés és tisztítás ára is emelkedik. A korábbi 914 forint helyett 954 forint lesz köbméterenként. A miniszter rendelete június 30-án éjjel jelent meg, és már ma hatályba lépett. Köbel Anita kormány szóvivő a rendelettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az a lakossági fogyasztókat nem érinti. A Veszprémi Petőfi Színház megtartotta évadzáró társulati ülését, ahol a vezetés ismertette a lezárult évad eredményeit. Az intézmény tájékoztatása szerint június 29-éig több mint 100 000 néző vett részt az előadásokon. Összesen 323 produkciót mutattak be. A színház közölte, hogy a nyári programokkal együtt a végleges számok még tovább emelkedhetnek. Óber Frank Pál igazgató beszámolt arról is, hogy a bérlettulajdonosok száma közelíti a 17 ezret, ami a pandémia utáni időszakhoz képest folyamatos növekedést jelent. A társulat több nyári vendégelőadással és fesztiválfellépéssel is készül a Balaton környékén és szabadtéri helyszíneken. A közönség szavazás alapján a Petőfi díjat Hirsch Laura kapta, a Latinovics díjat Horváth Elemér Emi, a Megyaszai díjat pedig Nagy Pál Anita vehette át. A közönség az évad legjobb előadásának az István a király című rockoperát választotta. A Veszprémi Érseki Főiskola Tehetséggondozó Központja lezárta a Tudatos Tehetség programot, amelyben 20 alsótagozatos diák vehetett részt veszprémi általános iskolákból. A program célja a tehetségígéretek önismeretének, érzelmi tudatosságának és készségeinek fejlesztése volt. A gyerekek több alkalmas csoportos foglalkozáson vehettek részt, ahol játékos feladatokon keresztül dolgoztak a kommunikáció, a kreativitás és a tanulási módszerek fejlesztésén. A szervezők szerint kiemelt hangsúlyt kapott az érzelemszabályozás és a stresszkezelés is. Kirívó gyorshajtókat mértek be Veszprém vármegyében a rendőrök a közelmúlt ellenőrzései során. Az egyik autós lakott területen a megengedett 50 km/h sebesség helyett 118-al hajtott. Még egy másik sofőr egy 90-es szakaszon 139 km/h közlekedett. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok az utakon. A hatóság arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula ronthatja a koncentrációt és a reakcióidőt, ezért a szabályok betartása ilyenkor még fontosabb. A rendőrök arra kérik a járművezetőket, hogy mindig az út és időjárási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán indul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balaton-Fenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany vagy Szigliget.
1: A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. Szintén lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi útot a Katona József utca közelében, mert itt a vízvezetéket javítják. A Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma fel. Váltva haladhat mostantól vasárnap 16 óráig, mert javítják az útburkolatot. Ma és vasárnap napközben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert az útburkolatot javítják. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak az Oktogonnál az Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétányvonalon. Vasárnap 10 órától 12:30-ig, mert itt egy vonulásos rendezvényt tartanak. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze a többi közlekedőre is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar és slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján. Itt már begyorsultam. Van ez az időjárás, amitől így be kell így bútolnom. Ezt hallottátok. Különös tekintettel a Sláger FM-re, mert ez alapján pakoljuk össze, hogy miket hallgatatok szívesen az előző héthez képest. A 2026-os év 27. adása. Itt van Orsi, a múltból talokot hoz, és a mai műsornak is van sztárja. Majdnem Britney lett egyébként a hét sztárja, sőt majdnem a Black Eyed Peas frontasszonya.
5: Tudja mi?
4: De mégsem ő lett, hanem valaki, aki vegán életmódot követ. Hát ennyit árulok róla előjáróban. Most ilyen Ava Max, aki szerintem szereti a húst.
6: Tiltakozom!
4: Sweet But Psycho, a 40. Indul az Opel Valli slágerlista.

0: Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart-ja ismét a listán a 38. Kid Laroi és Justin Bieber Stay-je pedig 4 helyet rontva a 39. Na, Orsi első fellépése következik, köszöntsük nagy tapssal, szeretettel, egy-két észrevétellel, a külsejét illetően, mert bomba formában van. Véleményem szerint. És akkor halljuk, hogy mit hozott.
1: Visszapillantó.
2: 43 gyertyát fújt el a születésnapi tortáján Cheryl and Tweedy, akit a legtöbben csak Cheryl Cole-ként ismernek. 2002-ben robbant be a köztudatba a Girls Aloud tagjaként, és kétszer is elnyerte a világ legszebb nője címet. Magánélete viszont legalább olyan vadregényes, mint egy romantikus sorozat. Kétszer ment férjhez, előbb Ashley Cole focistához, aztán egy francia gasztrozsenitől is elvált. 2017-ben gyermeket szült Liam Payne-nek, igen, a One Direction egykori tagjának, aki sajnos közel 2 éve tragikus körülmények között elhunyt. Nem irigyeljük a sorsát, az biztos, de az igen, hogy a zenei világban Cheryl még mindig ragyog. Jöjjön a 2012-es Call My Name, itt a Sláger.

0: call my name. You know my name. Chris Cornell-t jobban szeretem ezt, de ha már némről van szó. Na, jöjjön im info a hétsztárjától.
1: Oké. Okay.
0: Annak idején őt kértek fel, hogy legyen a Black Eyed Peas frontasszonya. Nem vállalta. Helyette bejött Fergie, és mekkora jót tett saját magával és a karrierjével. Aztán megküzdött a démonjaival, járt pszichiáterhez, életvezetési tanácsadóhoz és lelkészhez is. Csodálatos. Elment a bódi tesókhoz is, de ők csak egyedénykészletet vetettek meg vele. Ha! A mai napig nem hanyagolja el a terápiát, tehát a démonok továbbra is megvannak, pszichiáter, életvezetési tanácsadó meg lelkész. Ezt egyben nem lehetne megtalálni? Dehogy nem. Az AI tudja egyben, pszichiáter, életvezetési tanácsadó, lelkész. Szerintem AI. Ki kéne próbáld?
2: Békélj meg a múltaddal, élj tudatosan a jelenben, és szolgálj egy nálad nagyobb cél.
0: 48 éves lett, ezért ünnepeljük őt. Na, ha nincs tippetek, akkor nem sokára elárulom, sőt, szerintem már rég elfelejtettétek, mert egy ideje szerintem nem tudunk róla semmit.
3: Én is rájöttem.
0: Nem úgy Dua Lipáról, aki a Don't Start Now-val a 37.

0: Girls Like You-ja feltámadt a 35-en, és Lotto befittelt Luka Lá a lotterivel megint. Hát a Luka Lá időnként be kell fittelni. Én úgy gondolom, és Lotto is, úgyhogy a 36-ra visszatért. Csodálatos. Na, Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Július 6-án ünnepli születésnapját Végvári Ádám, a Neoton Família örök ifjú hangja. 75 éves lesz, de a hangja még mindig simogatja a lelkeket. A Neoton slágerek listája hosszabb, mint egy balatoni nyaralás emlékei. Én most egy igazi időutazós klasszikust választottam. 1980-ból jön a Don Quixote. Csak óvatosan, mert a refrén könnyen dallamtapadást okoz.

0: Neoton és a Don Quixote, Isten, 12 voltam, és állandóan ezt hallgattam. Hú, de szerettem azt az albumot.
1: Mi?
0: Ilyen lila színe van.
1: Mi van?
0: Azt hiszem ezen van. Lila színű albumon van a Don Quixote. Nem tudom, de ez egy nagyon jó album volt. Rommá hallgattam. Aztán jött a Hobó, és hát elmosta a Neotont. Jó, csak egy kicsit mosta el, mert azért én bírom a Neoton dalokat nagyon. Csak hát akkor egy picit átálltam. Köszönöm, hogy meghallgattatok, mivel tartozom.
1: Nem számít.
0: Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádió közösítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. A hét tárja a Nicole Scherzinger. Gondoltátok volna? Ki a franc az a Nicole Scherzinger, mi? Na mindjárt mondom. A teljes neve Nicole Elicolane Valiente Prescovia Scherzinger.
1: Ez most komoly?
0: Hű. Hát, feleltetni nem hívhatták ki gyakran. Hawaii énekesnőről, dalszerzőről van szó, táncos is, zenei producer, meg televíziós személyiség, oké?
1: Okay?
0: Tehát azért, aki nem tudja, ki ez a Nicole Scherzinger, azért kapjon a fejéhez. Hol élt eddig? Miket nézett?
2: Miért érdekli?
0: Bármit nézett, televíziós személyiség, tehát látni kellett. Na, akartam mondani, hogy mi a Nat Geon, nem találtátok meg, dehogy nem, hát lehet, hogy ott is volt. Édesapja félig német, onnan a Scherzinger vezetéknév, ez nem gondoltuk volna. Azt hittem, hogy ezt Hawaii-ról hozta. 2003 és 2010 között a Pussycat Dolls vezető énekesnője volt. Vezette a turnébuszt, a könyvelést, meg ha nem figyelt oda, a színpadon áramot. Ha! Szólóba tevékenykedik egyébként 2010 óta, innen folytatjuk, de most jön a hastáncos Imán Beck és Pyre a 34.

0: Max és a Salt feltámadt a 32-en, ez a második Ava Max-dal a listánkon, kíváncsi vagyok, meddig jut ma. Regard és a Ride It pedig visszatért a 33-ra. Orsi pedig az órában harmadszorra tér vissza, hogy valami olyan dalt hozzon, amit már valószínűleg elfelejtettünk, pedig nem szabadott volna. Tessék!
1: Visszapillantó!
2: 2014. június 30-án Ed Sheeran nem csak albumot adott ki, hanem történelmet is írt. Második lemeze már a megjelenés hetén 182.000 példányban fogyott el, 14.000-rel lenyomta a Coldplay aktuális albumát. Ekkor vált világossá nem csak egy cuki, vöröshajú gitárossrác, hanem igazi pop fenomén. Hallgassunk is bele abba a bizonyos második albumba, ez a Sing itt a

0: szívem és a szín. Köszönjük! Na, gyerekek, a két tipperi Justin Trudeau románc az folytatódik, én is így beszámolok róla időnként, mert az Orsi éppen pisztolyt tart a fejemhez, és fel is húzta. Szóval meghitten piknikeztek Santa Barbarában.
1: Ő érte.
0: Ez a Santa Barbara, ez ugye nem egy másik, tehát nem egy édes hármasról beszélünk itt most.
2: Tiltakozom!
0: Jó, csak mert olyan romantikus fotók készítek Katy Perryről, Justin Trudeauról és Santa Barbaráról. Hát azért, ki az a Barbara, ugye teszem fel a kérdést.
1: Azt mi sem tudjuk.
0: Hú, ez honnan ismerő? A képeken ugye ő van, Katy Perry, Kanada egykori miniszterelnöke, ő az a Justin Trudeau, és összebújva pihennek a fűbe. Miközben Perrynek a kislánya Daisy is velük tart, tehát tudtam, hogy édes hármas, mert ott a kislány is. Na, tessék, ez egy igazi jó kis piknik.
3: Befejezte?
0: A cikk szerint nem ez a nagy hír, hogy ők egy kosárral kimennek, meg egy abrosszal, takaróval, vagy hogy hívják. Pokróz, köszönöm, ezt a szót kerestem, és kajálnak valamit a szabadban, tehát nem ez a hír, hanem hogy már a gyereket is bevonta a közös programokba. Innen gondolják a benfentesek, hogy a kapcsolatuk egyre komolyabb, egyre mélyebb, már a családokat is próbálják összehozni, összeszoktatni.
1: Aha.
0: A fotók alapján Kate és Jesse láthatóan nagyon boldogok együtt, a rajongók szerint ez a legerősebb jele annak, hogy hosszú távra terveznek, és egyébként ez tényleg így van, legalábbis aki meggondolt és normálisan csinálja az életét, a gyereket akkor hozza be a párkapcsolatba, vagy akkor hozza össze a párt, és ezt ti is így tegyétek meg, ha esetleg már van gyerek, de azért még élet is kéne, hogy legyen utána, és megtaláljátok, hogy tényleg csak akkor a tuti biztosak vagytok a dologban.
3: Értem.
0: Ismerek gyereket, aki hetente mást ismer meg, nem annyira jó. Az álmos könyvek szerint, és a pszichiáterek szerint, és a gyerekek szerint is. Na, közben akkor, ha már itt tartunk, hol a férjem? Where is my husband? Is Ray, a 31. Komolyan, mintha így terveztük volna.

0: Rage, Where Is My Husband? Na, vége az órának, hamarosan folytatjuk az Opelval is legelistet, de tudjátok, hírek, időjárás, közlekedés, és így tovább. De jövünk vissza!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Villamos vonal épül a Szentgellért tér és a Budafoki út között, folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei Dónál. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kis Grófó és Múri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt, példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték, annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egy nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. Szintén lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi útot a Katona József utca közelében, mert itt a vízvezetéket javítják. A Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felvált. váltva haladhat mostantól vasárnap 16 óráig, mert javítják az útburkolatot. Ma és vasárnap napközben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert az útburkolatot javítják. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak az Oktogonnál az Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétányvonalon. Vasárnap 10 órától 12:30-ig, mert itt egy vonulásos rendezvényt tartanak. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello, Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltból dalokat cibál elő a homok alól, a hétszárja pedig Nicole Scherzinger, akinek fontos szerep, mennyire szerettem a Scherzit, Istenem. Mindig azt szerettem, hogy apám középről szelte a kenyeret, tehát hogy alig vártam, hogy úgy jöjjön ki a lépés, hogy az enyém lesz a vége. Mindkét vége.
3: De királyság!
0: Mert ez milyen, hogy a kenyérnek egy közepe van, de két Scherzinger. Na ezért jó a kenyér. Na, hot adottam? Ja, Nicole Scherzingerről beszéltünk. Rendszeresen jogázik, meditál, és elmondása szerint a keresztény hite segíti abban, hogy a földön maradjon. Ez nem úgy van, hogy az ég... Na mindegy. A hírnév ellenére ne szálljon el. Ja, hogy így érti. Értem. Folytatódik az Opelval is slágerlista, angyali ez a nő. És Benson Boone, valamint a Beautiful Things most felrobbantja megint a hangfalakat a 30-on.

0: Dragons és a Bones a 28. Jennifer Lopez és David Guetta a Save Me Tonight-tal a 29. És akkor tényleg jöjjön Orsi, hozzon valami olyat, ami neki is jó. Nem csak nekem.
1: Visszapillantó.
2: 2005. június 30-án Nick Carter, a Backstreet Boys szőke hercege egy kicsit túltolta a szabadságot. Kaliforniában ittas vezetésen kapták. 3 év próbaidő, $1200 bírság, jogosítvány bevonva. Nem volt egy fényes nap a naptárban, és sajnos nem ez volt az utolsó botránya. De mi most megbocsájtunk neki, mert jön egy igazi szívhez szóló Backstreet Boys dal. Áron kedvence, nehogy ezt bárki komolyan vegye, Shape of My Heart.

0: The Heart, köszönjük szépen, a Shape of My Heart, bocsánat. Abszolút, hogy rólam van szó.
1: De ez most mellékes.
0: És ez itt még mindig az Opelval is lágerlista, hogy másról is szó legyen, és a hétszája Nicole Scherzinger. Hogy valaki olyanról is szó legyen, akit egyáltalán nem tudjuk, hogy kicsoda. De mondom, évekig Lewis Hamilton barátnője volt. Oh-ho! Igazi bombázó pedig sokáig elégedetlen volt a külsejével. Most nem a Hamiltonról beszélek már, hanem Nicole Scherzingerről. Volt anorexiás, bulimiás, nem katolikus volt?
2: Jól beszélsz.
0: Na mindegy, előfordult, hogy a koncert előtt ájultan találtak rá a mosdóban. Ami azért rohadt nagy dolog, mert általában a koncert után szokták ájultan megtalálni a sztárokat a mosdóban. Ő már előtte elérte ezt a szintet, úgyhogy gratulálunk!
2: Le a kalappal!
0: Ma már elégedett magával, sokat edz, de amikor megeszik egy nagy tányér tésztát, akkor azért kommenteli, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy folyton ostorozzuk és bántsuk magunkat. Hálás vagyok a testemért, mondta. Uh-huh. És legyünk őszinték, ezért mind hálásak vagyunk, mert különben hogy mennénk moziba test nélkül, nem?
2: Micsoda?
0: Hogy csak egy példát mondjak. Reid Alton és a Tweet Again, a 27. Scherzingerrel folytatjuk majd.

0: Felix Jenő is Sushi Walk With Me a 25. Alex Warren is az Ordinári pedig a 26. Na kérem, itt jött el a pillanat, hogy Orsi egy önvallomást hozzon a múltból, és ebben a dalban ránk gondol.
1: Visszapillantó.
2: Pataki Attila napokban ünnepelte 75. születésnapját, és még mindig olyan lendülete ordítja a mikrofon, hogy mi vagyunk a rock, hogy beleremeg a rock széna. 1985 óta gyakorlatilag az összes Edda dalszöveget ő írta, és ha valaki tudja, mi az a magyar rock élet, hát ő igen. Jöjjön akkor az örökzöld üvöltés, mi vagyunk a rock.

0: Maradjunk a rock!
1: Valóban?
0: Hey! Itt kellett volna megállni, igen, a rocknál szerintem is. Na mindegy, de menjünk tovább, mert hogy a hétsztárja Nicole Scherzinger, akit megviselt a pandémia, mindent kitalált, hogy elüsse az időt. Egyszer arról posztolt, hogy tűsarkúban spárgáza mosta fel a padlót. Hát ezt vizuális vagyok. Igen, csak a fugánál tudod fölállni.
2: Tiltakozom!
0: Ez ennyire átjön, hogy miről beszélek?
1: Aha.
0: Jó. Szóval a spárgázós, padlófelmosós képe alá annyit írt oda, hogy szokásos karanténos takarítás és főzés.
1: Értem.
0: 24 óra alatt 110 ezer lájkot gyűjtött be. Meg valami fertőző bakteriális betegséget.
1: Nem hiszem el.
0: Mondjuk attól függ, hogy hol spárgázott le, a felmosás előtt, vagy a felmosás után.
2: Tiltakozom!
0: Már elnézést, de nem én csináltam. 2003-ban felajánlották, hogy legyen a Black Eyed Peas énekesnője, de nem vállalta. Helyette a Pussycat Dollshoz csatlakozott, ahol korábban Carmen Electra is a csapattagja volt. Gondolom a hangja miatt.
1: Hát persze.
0: Hamar ő lett a főszereplő, ugyanis ő volt az egyetlen, akinek köze volt a zenéhez, de a szövegeket is írt. Utólag az is kiderült, hogy ő volt az egyetlen, aki a stúdióban felénekelte a dalokat. Pedig a többieknek is jó hangjuk volt, de valamiért mégiscsak ő csinálta.
1: Hiszek neked.
0: Innen folytatjuk a művésznővel, de most jön David Guetta és a One Republic, I Don't Wanna Wait, yes, szóval mi sem várunk tovább, a 24-en gurulunk.

0: Radio és One Republic Chasing Paradise a 22. Szigala Vigala Giacomni, Ilian Kidron és a Riptide a 23. Aki ezt vissza tudja mondani ilyen sebességgel, az én vagy. Orzsi közben jön és hoz valamit a módból.
1: Visszapillantó.
2: 2003-ban ezen a héten Beyoncé egyed uralkodó lett Nagy-Britanniában és Amerikában is. Első szóló lemeze a Dangerously in Love 5 héten keresztül vezette a listákat. És mi volt a nyitóda? Na, hogy a Crazy in Love. Azt hiszem, ezt nem lehet megunni. Ha ma csak egy dal táncolunk végig otthon a nappaliban, akkor ez legyen a

0: Beyoncé és a Crazy in Love. Na, hát ez már igazi klasszikus, ezt már nyugodtan mondhatjuk. Köszönjük szépen! Folytatjuk az Opel Vallis Sláger listát egy jó hírrel. Ezt már elmondtam nagyon sokszor, nyilván ti is tudjátok, de nem csak slágereket hozunk nektek nyáron, hanem koncertjegyeket is. Olyan fellépőknél, ahol elfogytak a jegyek, mi azért egy párat megtartottunk. Ricky Martin, Pitbull és Seal még hátra van, és ez nem egyszerű nyereményjáték, egész nyáron át tart, úgyhogy figyeltek minket, játszatok, és lehet, hogy mi adjuk a zsebetekbe a koncertjegyet. Azért egy jó Sealre. Azért. De a Pitbull jegyeket nem fogom előletek elvinni, azt azért elmondom. Na, a lényeg az, hogy figyeljetek, játszatok, és csápoljatok a Seal koncerten. A Pitbullról meg maradjatok távol szerintem. Ja, tudom, ízések és pofonok. Orsi például nagyot üt. És itt egy ütős belépő, új belépő, úgyhogy fiúk, köszönjetek szépen.
1: Várjunk csak, ez ismerősen cseng.
0: Alex Kenji és a Bambole, a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nem jössz fürdeni?
7: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
6: Ne szenvedj már, kend be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
7: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak.
10: Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: 400 000 gyermek családja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. Jövő héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szentőf Bori vagyok. Mintegy 400 000 gyermek családja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 000 gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben. Egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, illetve árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene, közölte a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta. A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2000 embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette. A rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták, majd előállították a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságra, és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi vasárnap esett be egy vízibicikliről a Balatonba a siófoki strandnál, majd eltűnt. Holtteste Siófok partjainál került elő csütörtökön. Az ügyben büntetőeljárás indult, segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Újra elérhető a bakonynapi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a bakonynapi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Cseszneckvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. Kiemelte, a Győr-Veszprém vasútvonal önmagában is élmény. A vonat a Bakony szívében halad, alagutakon, hidakon és szűk íveken keresztül, olyan tájakon, amelyeket autóból nem lehet látni. Hozzátette, ez az egyik legjobb árérték arányú turisztikai jegy az országban. Jövő héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családi hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. A kínálatban helyi és balatoni borászatok mellett kézműves ételek, hamburgerek, raklett, valamint bajorsör is szerepel. A fesztivál zárónapján a labdarúgó világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn követhetik a látogatók. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

Sláger DJ Nási Attilával.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Megszöktek, de meglettek a fővárosi állatkert új majmai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegyeszékhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Alig két napja érkeztek, már is megszöktek a fővárosi állatkert új majmai. 20 percig tartott a rendkívüli helyzet a fővárosi állat- és növénykertben. Pénteken délután egy nemrég érkezett hulmán-langur testvérpár rövid időre elhagyta a kifutót. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a vonatkozó biztonsági és állatvédelmi protokollokat, és kiürítette az érintett területet, írta az esetről a Blick. A gondozók mintegy 20 percen belül sérülés nélkül megoldották a helyzetet. Az épületet ezt követően ismét megnyitották a látogatók előtt. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Még nem tűnnek el mindenhonnan a parkolóórák, új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban. Vádat emeltek a férfi ellen, aki felgyújtott egy hajléktalant. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Budapesten szinte mindegyik kerületben folyamatosan tűnnek el a parkolóórák, kivéve néhányat, ahol az önkormányzat a fokozatosság elvét követi. Szerdán lépett életbe a fővárosi parkolási rendelet módosítása, amely a parkolóautomaták kivezetését írja elő. Ezzel egy időben a parkolási tarifák is drágultak mintegy 30-50%-kal. A főpolgármesteri hivatal szerint a digitális átállás miatt a parkolási díjak kizárólag applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással fizethetők meg. Az Infostart körképe megmutatta, hogy a kerületek eltérő ütemben is módon hajtják végre az átállást. Van, ahol folyamatosan szerelik le az automatákat, máshol hagynak időt a lakosságnak a digitális átállásra. Az új budai önkormányzat például a lakossági igényekhez igazodva fokozatosan csökkenti az automaták számát. A 8. kerületben például az automaták üzemen kívül helyezése mellett ideiglenesen még használhatóak maradtak a parkolási díjak megváltására. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban, miután a fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet. Augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a perctíj pedig 110-ről 130-ra nő, továbbá 800 forintos lesz a reptéri díj. A taxizás a rendszerváltozástól 2013-ig piaci árazás alapján működött. Ahány taxitársaság, annyi ár, megvolt az árverseny az alapvetően árérzékeny utasokért. Ez azonban teret adott az ügyeskedésnek, az adóelkerülésnek, ezért a mindenkori budapesti vezetésnek az volt a célja, hogy megtisztítsa a piacot. A Duna Arena 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen világverseny megrendezésére. Szögezte le Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár első nyilvános szereplésekor az első mondatai között. Jövő nyáron hazánk harmadszorra is nagymedencés úszó világbajnokságot rendezhet, de ennek fő helyszínéül nem a Duna Arénát, hanem a Népligeti MVM Dómot választották. Ám az ok nem az állagromlás. A frissen kinevezett korábbi öttusázóból és sportújságíróból lett államtitkár, az egy év múlva a zajló vizes VB sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2021-ben átadott Népligeti csarnok a lehető legimpozánsabb helyszín. Azt ígérte, miután a belügyminisztérium felmondta a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek a Lons csoporttal kötött szerződését, levágják a magyar sportra fonódott összetett hálót, és így racionálisabb megközelítésű szervezéssel és az eredetinél szűkebb költségvetéssel számolnak. Vádat emelt a fővárosi főügyészség.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Ketten együtt lementek egy romos, felújítás alatt álló épületbe, ahol a 21 éves férfi bántalmazta áldozatát, aki ennek következtében eszméletét vesztette. A vád szerint ezt követően fadarabokat helyezett az eszméletlen férfira, majd meggyújtotta azokat és elhagyta a helyszínt. A sértett a tűz következtében elszenvedett égési sérülések miatt a helyszínen életét vesztette. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati szelet tovább.

0: Hey everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I
1: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Yeah.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Januártól fizetnie kell a parkolásért az elektromos autósoknak is. Elszálltak a vízparti ingatlan árak. Lezárták a Bács-Kiskun megyei szelídító strandját. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromos autó tulajdonosok, akiknek fél év leforgása alatt két komoly szigorítással is szembesülniük kell. Július 1-től gyökeresen megváltozott a fővárosi parkolási rendszer, ám az elektromos autók tulajdonosai számára a legjelentősebb fordulat január 1-én érkezik. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet kimondja, 2027. január 1-től teljesen megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása Budapesten. A szigorítás a konnektorról tölthető plug-in hibrideket még korábban utoléri, hiszen ezeknek a járműveknek legkésőbb november 30-áig le kell cserélniük a zöld rendszámukat hagyományos fehér alapszínűre. Elszálltak a vízparti ingatlan árak. A prémium Észak-Budapesti és a Dunakanyarmenti lokációk árai lassan megközelítik a balatoni szintet, miközben az olcsóbb szegmensben a hitelből vásárlók vannak többségben. A piac ezzel párhuzamosan végleg elveszíti klasszikus nyaralóövezeti jellegét. A vevők kétharmada ma már Budapestről érkező kiköltöző, aki állandó lakhatásra alkalmas 4 évszakos vízparti otthont keres, derül ki egy nagy hazai bank legfrissebb piaci elemzéséből. A Dunakanyar, Szentendre, Leányfalu, Budakalász és a fővárosi római part alkotják a piac legdrágább részét. Itt a vízparti házak és nyaralók reális sávja 700 000 és 1,5 millió forint között mozog négyzetméterenként, de a közvetlen vízkapcsolatos vagy új építésű prémium ingatlanoknál ez lényegesen magasabb is lehet, igazodva a budapesti új építésű lakások 1,5 millió forint feletti átlagárához. Ezzel szemben a Ráckevei Soroksári Dunaszakasz, a Csepel-sziget, valamint Sziget-Szent Miklós, Ráckeve, Dömsöd, Kiskunlac háza Tököl és Szigetcsép környéke az elérhető bár szintje miatt mutat rendkívül élénk tranzakciós aktivitást, és mind a nyaraló funkciót, mind az állandó lakhatást keresők körében igencsak népszerű. Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést és lezárták a Bács-Kiskun megyei szelídító strandját, miután egy laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy a vízminősége nem felel meg az előírásoknak. Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere arról beszélt, hogy a magas vízhőmérséklet kedvezett az Enterococcus baktériumok elszaporodásának. A mért koncentráció meghaladja a biztonságos határértéket, a fürdőzést azonnali hatállyal felfüggesztették. Az Enterococcus miatt szinte minden évben zárnak le strandokat hosszabb, rövidebb időre. Tavaly a balatongyöröki strandon nem lehetett fürdeni, és a tatai Grófitóban szintén a baktérium miatt nem lehetett úszni néhány napig. Augusztusban a dunai Faddombori 2-es számú strandot kellett hasonló okból egy időre lezárni. A Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetést indított a 81-es trolibusz meghosszabbításáról, amely a tervek szerint a jövőben az Őrsvezértére és a Dózsa-György út megálló között közlekedne. A fejlesztés új átszállásmentes kapcsolatot teremtene Zugló és Angyalföld között, a budapestiek pedig július 15-éig mondhatják el véleményüket a tervezett módosításról, írja a BKK. A 2025 nyarán elindított, jelenleg az Őrsvezértere és a Mexikói út között járó 81-es trolibusz gyorsan népszerűvé vált a fővárosiak körében, ezért a BKK a vonal bővítését javasolja. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Még nem tűnnek el mindenhonnan a parkolóórák. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban. Vádat emeltek a férfi ellen, aki felgyújtott egy hajléktalant. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Budapesten szinte mindegyik kerületben folyamatosan tűnnek el a parkolóórák, kivéve néhányat, ahol az önkormányzat a fokozatosság elvét követi. Szerdán lépett életbe a fővárosi parkolási rendelet módosítása, amely a parkolóautomaták kivezetését írja elő. Ezzel egy időben a parkolási tarifák is drágultak mintegy 30-50%-kal. A főpolgármesteri hivatal szerint a digitális átállás miatt a parkolási díjak kizárólag applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással fizethetők meg. Az Infostart körképe megmutatta, hogy a kerületek eltérő ütemben is módon hajtják végre az átállást. Van, ahol folyamatosan szerelik le az automatákat, máshol hagynak időt a lakosságnak a digitális átállásra. Az új budai önkormányzat például a lakossági igényekhez igazodva fokozatosan csökkenti az automaták számát. A 8. kerületben például az automaták üzemen kívül helyezése mellett ideiglenesen még használhatóak maradtak a parkolási díjak megváltására. Új fejezet nyílt a budapesti személyfuvarozásban, miután a fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet. Augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 520 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130-ra nő. Továbbá 800 forintos lesz a reptéri díj. A taxizás a rendszerváltozástól 2013-ig piaci árazás alapján működött. Ahány taxitársaság, annyi ár. Megvolt az árverseny az alapvetően árérzékeny utasokért. Ez azonban teret adott az ügyeskedésnek, az adóelkerülésnek, ezért a mindenkori budapesti vezetésnek az volt a célja, hogy megtisztítsa a piacot. A Duna Arena 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen világverseny megrendezésére. Szögezte le Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár első nyilvános szereplésekor az első mondatai között. Jövő nyáron hazánk harmadszorra is nagymedencés úszó világbajnokságot rendezhet, de ennek fő helyszínéül nem a Duna Arénát, hanem a Népligeti MVM Dómot választották. Ám az ok nem az állagromlás. A frissen kinevezett korábbi öttusázóból és sportújságíróból lett államtitkár. Az egy év múlva zajló vizes VB sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2021-ben átadott Népligeti csarnok a lehető legimpozánsabb helyszín. Azt ígérte, miután a belügyminisztérium felmondta a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek a Lounge csoporttal kötött szerződését, levágják a magyar sportra fonódott összetett hálót, és így racionálisabb megközelítésű szervezéssel és az eredetinél szűkebb költségvetéssel számolnak. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy 21 éves férfi ellen, aki a vád szerint kifosztott, majd felgyújtott egy eszméletlen férfit Budapest 7. kerületében. Az ügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, és azt is kérelmezte, hogy az elkövető ne kerülhessen feltételes szabadlábra. A vádlott 2024. októberében a Király utcában ismerkedett meg egy számára ismeretlen, erősen ittas férfival. Ketten együtt bementek egy romos, felújítás alatt álló épületbe, ahol a 21 éves férfi bántalmazta áldozatát, aki ennek következtében eszméletét vesztette. A vád szerint ezt követően fadarabokat helyezett az eszméletlen férfira, majd meggyújtotta azokat és elhagyta a helyszínt. A sértett a tűz következtében elszenvedett égési sérülések miatt a helyszínen életét vesztette. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati szelet továbbra is nagy területeken kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori Szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori Szabadtéri színpadán a vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vagy találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott krimi történettel fűszerezett bohozatában, az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozzon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia már, mint a sikerre? Igen, van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Megszöktek, de meglettek a fővárosi állatkert új majmai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Alig két napja érkeztek, már is megszöktek a fővárosi állatkert új majmai. 20 percig tartott a rendkívüli helyzet a fővárosi állat- és növénykertben. Pénteken délután egy nemrég érkezett hulmán-langur testvérpár rövid időre elhagyta a kifutót. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a vonatkozó biztonsági és állatvédelmi protokollokat, és kiürítette az érintett területet, írta az esetről a Blick. A gondozók mintegy 20 percen belül sérülés nélkül megoldották a helyzetet. Az épületet ezt követően ismét megnyitották a látogatók előtt. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: megismer.
1: Sláger FM.
2: A szerelem, a szerelem, a szerelem

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, ajándékot küldött a börtönből a második kerület polgármestere. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként múzeális villamosok, autóbuszok és trollik várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV. Minden szombaton közlekedik az N2-es nosztalgia villamos a pesti rakparton, vasárnaponként pedig az N19-es vonalon. A budai Nunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vasárnaponként az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgiabuszokkal is lehet majd utazni. Július első hétvégén a 60-as évek ikonikus bengáli villamosa közlekedik az N2-es vonalon, a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szombaton hajnalban rendkívüli esemény zavarta meg a keleti pályaudvar forgalmát, amelynek következtében átmenetileg korlátozásokra is szükség volt. A MÁV legfrissebb tájékoztatása szerint a vonatok többsége már ismét zavartalanul közlekedhet. A fennakadás következményeként a keleti pályaudvarról 5 órakor Egerbe induló Agria Interregio nem is közlekedett. Az utasok számára a vasúttársaság alternatív megoldásokat biztosított. A fennakadást egy hajnali vasúti esemény idézte elő. A közleményben azt írták, hajnalban egy a keleti pályaudvarra érkező mozdonyvonat behaladt az állomásra egy számára továbbhaladást tiltó jelző mellett, és megrongált egy váltót. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy másra. Vasárnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult! A legnagyobb slágerek!